jó helyen jársz. Panorádió 91.5.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Belve bull, double cup, OG kush, orange bud, kokatusi, MDMA,

Pannon Rádió. A te hangod. Ha ha.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Zvekán Péter és Sánta Zoltán.
1: Hello. Jó reggelt! Dobro jutro, dobri judi, ahogy szokták mondani. Tihi már írt, Attila is. Mi történt?
2: Nem tudom, elment a hang is, meg...
1: Rosszul dugtad be.
2: Nem úgy indult az egész.
1: Rosszul dugtad be, Zoli! Az baj?
2: Most már minden jó.
1: Most már minden jó? Bedugtad úgy, ahogy kell? Jó, van, rendben van.
2: Be!
1: Jó, van. Figyelj, különben találtam egy ilyen, különben Zoli is itt van, találtam egy ilyen cikket a Panner TV oldalán, hogy milyen következményeit érezhetjük Vajdaságban a modernkori népvándorlásnak. Na most, rohadtul kíváncsi vagyok a véleményetekre. Itt van Dobárdán Robi. Mi ez a hideg? Amúgy tényleg hideg van.
2: Én csúnyán mondtad.
1: Mit?
2: Rohadtul kíváncsi vagyok.
1: Igen.
2: Rossz volt ezt hallani.
1: Miért?
2: Nem
1: ezt tudom, szokták mondani.
2: Nem csúnya volt. Hát de nem így. Ez hogy mondanád? Kontextus.
1: Nagyon érdekel. Nagyon érdekel. Szóval az van, hogy ugye volt egy periódus...
2: Elképesztően kíváncsi vagyok a
1: véleményetekre. Elképesztően kíváncsi vagyok.
2: Igen, igen. Mert ösztönözd őket, ne rohadtozz, de...
1: Ugye?
2: Normális
1: rohadt
2: vagy.
1: Rohadt életben.
2: 6 óra alig volt el, már kezdett.
1: Igen. Na. Hát tudod, hogy én így beszélek.
2: És na, mi szóval... a helyzet a... Mire vagy kíváncsi?
1: Modernkori népvándorlás. Arra vagyok kíváncsi, volt egy periódus tényleg, amikor olyan érzésem volt, hogy mindenki el akar költözni innen. Mindenki. Ahhoz képest az utóbbi időben ezt nem látom, egyetlen egy barátom van, aki szerencsét próbál most külföldön, a többiek nem, sőt tovább megyek, most véletlenül ilyen még nem volt, véletlenül 3 különböző ember is felhívott szinte egyszerre, akinek alkalmazott kellett, és képzeld el, hogy 2 ezek közül Szabadkán volt, és egy pedig egy ilyen külföldi munkára Németországba keresett embereket, többféle állásra. Nyilván ezek ilyen kiszolgáló egységek, tudod, szakács, segédszakács, pincé, stb. Emelre jelentkeztek mind az állat a szabadkaiakra, külföldire senki. Uh-huh. De még annyira se, hogy hát amúgy nyilván, mi ez.
2: Hát nyilván épelmélyű ember, vagy nem tudom, hát, hogyha valaki nem olyan beállítottságú, senki. Tudod, mindjárt az elejétől kezdve. Van az a típusú ember, aki úgy van vele, hogy így, hát ezt kipróbálja, az éppen külföld, akkor külföld. Van, aki célzottan külföldre akar menni, van ez a fajta ember is. Meg hát, de talán, hát most nem tudom, nyilván nincsenek statisztikai adataink arról, hogy hányan, hogyan vélekednek erről, de alapvetően nekem az a benyomásom, hogy azért az ember, amikor így valamilyen közegbe beleszületik, akkor úgy valahol úgy feltételezem, hogy úgy ott szeretne létezni.
1: Ja, elsősorban.
2: Megszokott, ugye? Tehát ez egy biztonsági zóna. Meg úgy valahogy egy ilyen teljesen szerintem természetesnek nevezhető igényez meg ösztön az emberben. Hát én is ilyen vagyok, nem tudom, nem is tudnám elképzelni magam külföldön. És nagyon érdekes az, amikor számomra, amikor valaki ugye így él, hogy akkor, na, akkor külföldön él, akkor itt van, akkor ott van, és akkor nem tudom, még változtatja is a helyét. De igazából ennek is megvan a maga izgalma. Hála Istennek, figyelj, hogyha ez így van, hogy bővülnek a lehetőségek, szerintem nyilván ugye nagyon sokat nyitottak ezek az újfajta irányok, ugye az IT-szektor akár, hogyha azt nézzük, azon, hogy ki milyen és honnan vállal a munkát, ugye, mert nagyon sok akár cég is, akár személy is működhet úgy most már innen tőlünk, hogy itt él, de külföldre dolgozik.
1: Mm. Jó, persze. Az a legjobb.
2: Ez, igen.
1: Az a legjobb. Bár engem,
2: őszintén, a lehetőség, tehát...
1: bár engem őszintén bevallom azért néha, hogy idegesítenek azért, mert nem tudom, hogy ez micsoda, meg nem tudom, hogy igaz-e, tudod? Mikor van ilyen, hogy... És ez általában tudod, nem direkt hallott, hanem ilyen ismerősnek az ismerősén keresztül, hogy hát igen, annak a fia az így designerkodik külföldre, nagyon sok 1000 eurót keres, de kinek designerkodik? A neten. Tudod, kinek? Tudod,
2: hát, hogyha már így beszélnek valakiről, hogy nem tudom, annak a fia, akkor ott az már egy nagyon sok csavaráson
1: hát
2: keresztül
1: persze.
2: Sztori. Tehát, azért... tehát, hogy valószínűleg nem is designer.
1: Valószínű.
2: Ettől függetlenül jókat jól kereshet. Nem tudom, hogy milyenek a fizetések egyébként ilyen, egy ilyen munka, egy típusú munkavállalásnál.
1: Mert egy időben ment ez a freelancerkedés. Aztán most ez egy picit már nem annyira jó biznisz. Nekem erről mesélt múltkor egy lány, pont egy projekten együtt dolgoztunk, és akkor mesélt, hogy amúgy ő különben próbálkozott ezzel, de hogy ez a világ is nagyon érdekes. Nyilván, mint minden más, hát ezt is ki kell tapasztalni. Ki kell tapasztalni, mert ugye ott ilyen besorolások vannak, hogy mennyire megbízható a cég, aki téged keres, és van becsolása arról, hogy mennyire vagy te megbízható, és mennyire vagy te jó. Tehát igazából mindenkinek ilyen rétingei vannak. És azt ezt meg kell tanulni, mert volt nem egyszer olyan, hogy vagy az van, hogy van egy munka, ez például pont design volt. És vagy az van, hogy van egy munka, és akkor tudod, az örökké valóságig újra terveztetik veled. Még ez egy picikét, tudod, akkor még itt ez a vonal itt nem jó helyen van, akkor megcsinálod megint. Akkor ez a szín, tudod, nem tudom, volt erre ilyenben, tudod, csak hogy elmondjuk egy hónap, csak azért, mert változtatunk minden harmadik napon. Na most ez rendben van akkor, hogyha minden változtatást megfizetted egy idő után, de ugye ebbe is bele kell jönni. A másik pedig az, hogy valóban ki fognak-e fizetni. Mesélt ez a lány, hogy neki legalább van kint egy hatjegyű száma, ami így áll. És valószínűleg nem ez kifizetve soha. Uh-huh. Mert ugye nem bírsz elmenni, mit csinálni, egy e-mail címed van. Szóval, hogy nagyon érdekes világ. De attól működik ez, nem azt mondom, csak ez pont ugyanúgy fel kell építeni, mikor vele beszélgettem, akkor láttam, ugyanúgy fel kell építeni, mint bármilyen más vállalkozást, valamit, de hát, hogy igazából időben elkezded, akkor akár jó. Egy időben ment az különben, nagyon nem tudom, hogy hallottad az, amikor ilyen érdekes volt, hogy kínaiaknak meg japánoknak lehet online angolt tanítani. Uh-huh. Egy időben ez ment. Uh-huh. És akkor adsz órákat, mint az állat, és akkor a rendszer például fizet. És akkor igen, sok ilyen nagyon fura munka van, amit így tudod, hogy hozott ez a modern világ. Ezt aláírom különben tényleg.
2: Igen, nagyon érdekes ez igazából, meg amikor valaki ezzel foglalkozik, nekem is van olyan jó barátom, aki ezzel foglalkozik, már nem tudom, és már pár éve igazából, és hát ilyen netes munkák, de számomra ez egy ilyen megfoghatatlan, hogy akkor landing page-ek, de akkor vizé, akkor betársul valamibe, akkor ott is árulja, akkor amit elad abból százalék, de akkor így forgatja pénzt, de abúgy, de
1: jó, kiveszi. Mondjuk ezt véletlenül éppen ismerem, hogy úgy, megy,
2: hogy, de igen. Úgyhogy, na, tehát, hogy nekem ez is egy olyan világ, ugye, hogy hát semmit el kell mélyülni ebben, ugye,
1: persze, mert
2: ugye alapvetően ugye úgy működik az ember, vagy az egy legalapvetőbb megközelítés, amikor már ugye felnőtt korba lép és elkezd dolgozni, hogy van egy munka, ezt megcsinálod, kifizetik, tudod, vagy nem, ja, tudja, te intézed akkor, de valahogy olyan megfoghatóbb, és nekem ez a netes jelenlét ebben a formában ez egy picit még olyan, hát elég tág, ugye, és hát innentől kezdve gyakorlatilag nagyon sok fajta munkát lehet végezni sok helyről gyakorlatilag. Úgyhogy érdekes történet. Hát nem tudom.
1: Azt mondja nekem az egy barátom múltkor, azt mondja, van egy ötletem, mondom, mesélj. Költözzünk itt Tájföldre, és dolgozzunk amerikai cégeknek online. Hát mondom, ez egy szuper ötlet. Mondom, miért nem dolgozunk innen amerikai cégeknek? Ja, tényleg. Hát mondom, honnan lesz amerikai cég? Hát ez a nagy kérdés. Tehát nem az, hogy hol laksz. Amikor már megvan az online világ, akkor már tényleg jó. Mert nekem, ami tényleg szintén megfoghatatlan, és csak ennyit dobok be, nekem az egy barátom azt csinálja, és ez különben nagyon fantasztikus magas szinten, hát látszik azon, ahogy él. Számra elképesztő, a nulláról épít fel weboldalakat, majd teszi őket látogatottá, és amikor már látogatott az oldal, akkor eladja. Uh-huh. Hát tudjátok, vannak Jézus ilyen, Isten, tudod.
2: Én ezt pár évvel ezelőtt láttam Instagram oldalakkal igazából, meg aztán akkoriban kezdtek megjelenni ezek, hogy akkor valaki így reklámozta magát, meg kaptad az üzenetet az ismeretlen emberektől, de nem ilyen átverés, hanem ilyen, hogy akkor na, akkor mi is a zenekari oldalra például kaptunk ilyet, hogy na látjuk, hogy nagyon tetszik, felfuttatjuk, nem tudom, mit tudod. Meg hát voltak direkt olyanok, amit én bekövettem, és akkor nem tudom, ilyen vicces tartalmakat tettek ki, amit aztán eladtak valahova, mert ugye több millió követőre tett szert, és akkor elkezdték szépen lassan így elkezdett beszüremleni igazából az a tartalom, amit aztán ugye el szerettek volna adni. Nem tudom, valakinek. Nem tudom, hogy ez fent tud-e maradni, tudod, mert most, tudod, ez is olyan érdekes, ez is egy olyan fajta marketing, ami behúzza az embereket, de ők nem erre iratkoztak fel, tudod, és akkor így hirtelen egy egész másfajta szolgáltatást kezdenek rájuk tukmálni, akkor nem követik ki a felébe, tehát hogy de elvileg, na, sokszor működik ez. Hát fene tudja, nagyon sok mindenre lehet most már foglalkozni, ugye minden akár van. Helyben is, de egyébként tök jó azt látni, hogyha ez igaz, meg így van, hogy mondjuk itt Szabadkán környékén nálunk gyakorlatilag el tudnak helyezkedni emberek most már. Tehát igen, hála Istennek szerintem azért születnek most már olyan munkakörök, ami adott esetben jobban tud fizetni, és akkor tök jó az, hogy az ember vagy a fiatal kitanul mondjuk valami ilyennek.
1: Mert kettő dolog a fontos, vagy igazából, hát igen, kettő dolog a fontos, amit én látok. Az egyik az, hogy instant rögtön ugye kapjál valami jobb fizetést, és akkor megcsinálod azt a munkát, amihez nincs is annyira kedved. Vagy a másik, ami szerintem még fontosabb, hogy legyen fejlődési lehetőség, és egy ilyen motiváció, és ilyen érdekes a munka. Ez rendkívül fontos. Ezek a halálunalmas munkák, ezek már nem mennek át. Legalábbis nagyon sok embernél, tehát az úgy nem megy át. Na mindegy, hát ez van. Ati azt mondja például, hogy több ismerősöm jött vissza külföldről, mert nincs munka, és jócskán visszavették a fizetést is. Hát ugye ez nyilván relatív, attól függ az ember hol van. Nekem panaszkodnak a barátaim, akik visszajöttek Angliából, hogy Brexit után az káosz volt, de én nem tudok erről véleményt mondani, mennyiben én Angliát annyira nem ismerem, hogy nem tudom, hogy mi volt ott pontosan, vagy mi volt ott a probléma. Mármint olyan szempontból, hogy az miért nem érdekes többet annyira. Na de mindegy, egy időben oda is mentek.
2: Érdemesen olyan emberekkel beszélgetni tudod, akik benne vannak egy ilyen szituációban, vagy megjárták már ezt az útvonalat is, és aztán mondjuk hazajöttek, vagy mit tapasztaltak, ki milyen volt. Hát nagyon felemás történeteket lehet hallani, valakinek nagyon bevált az élet külföldön, valakinek meg, mit tudom én, nagyjából olyan, mintha itthon maradt volna, csak ugye itt akkoriban a nincstelenségből menekült ki, most ahhoz képest az jó, meg hogy mondjam, tehát ilyen németországi sztori tudok most egy ilyen ugrott be igazából, ahol megvan a munkahely, meg oké a fizetés, de hogy tudod, mit tudom, vettek házat, de hitelárak kegyetlenek, de nem tudom micsoda. Tehát, hogy kicsit az a benyomásom, hogy hasonló, mint nálunk, csak magasabb szinten egy picit. Tehát egy kicsit szebb kocsit, kicsit nagyobb házat vásárolnak, tudod, ilyesmi, de hogy alapvetően ugyanaz a fajta elkötelezettség van, hogy azért dolgozol, hogy fizesd ezt, azt, abazt, és hogy nem az van, hogy most nem tudom, te mennyit tudsz spórolni, meg aztán újra befektetni ide-oda, vagy nem tudom, izé félretenni, hanem úgy el vannak, tudod. De biztos, hogy itt is rengeteg kivétel van.
1: Lehet, hogy a nap végén az van, hogy tényleg ki, hogy találja fel magát, mert nekem mondom, nem kell messzire menni, nekem családban van kettő, az odakatesom meg az édestesom. Ők mind a ketten brutál karriert futottak be Magyarországon, az egyik Budapesten, a másik Bécsbe, és ennyi, tehát hogy ott aztán olyan nagyon nagy probléma nincs, és eszméletlen, hogy tényleg vannak pillanatok, amikor cégek harcolnak értük, szóval, hogy elképesztő. Tehát ilyet is lehet nyilván csinálni.
2: Persze, tudod, ilyen is van. Nagyon szerteágazó a történet.
1: Mindenféleképpen lehet. Meg aztán az, hogy Szabadkán például, amit én észrevettem, hogy egyre többször van igény olyan dolgokra, ami mondjuk így, vagy én eddig nem láttam, mondjuk még pár évvel ezelőtt, egy megbízható kertész például. Ismerek olyat, aki eszméletlenül szakít azzal, hogy egy jó kertész. Nyilván azért az érteni kell, mert azért az nem állja, hogy kimész az idézőjelbe az úrhoz, ahol a birtokot, mert vannak ilyenek, ugye?
2: Az nálunk. Úr Jézushoz.
1: Hát nem, hanem kimészi az úrhoz gondozni a kert, és akkor nem tudom, így hopsz, kiment a fa, hát hogy az így nem megy át. Hopsz véletlenül a kis, nem tudom én, traktorral, vagy mivel, amiben mész, így pont így legyilkolod a fát, amit lehet éppen Dél-Afrikából hozatott, és nem tudom, szóval azért tudni kell egy picikét a dolgokat, de nyilván. Hát nekem tetszett az is, hogy egyszer régen mondtad nekem, hogy neked az nagyon tetszik. Szabadkán látni egy olyan hirdetést, hogy van valaki, aki ugye azzal foglalkozik, hogy van neki egy pótkocsi, azon a pótkocsin fel van dobva a kis traktor, a fűnyíróval, és akkor megy, és nyírja a füvet. És az az igazság, hogy kell ez, mert képzeld el, hogy van egy olyan szituáció, most csak annyit elmondok, hogy házam a szemben van egy telek, és az a probléma vele, hogy az, mint kiderül, senki, ennyit elárulhatok. Ez egy visszaszármazhatás alatt lévő telek, képzeld el. Ez azt jelenti, hogy konkrétan már nem azé, akié volt, és még nem kapta meg az, akié.
2: Aha.
1: És akkor lebeg, tudod? Ez nagyon érdekes, én nem tudom, hogy tudnak lebegni ilyen telkek évekig, de ez évek óta lebeg. Na mindegy, legalábbis nekünk ez van beadva. És akkor az a baj, viszont, hogy tudod, kicsi, és ott hát, tudod te, hogy milyen sűrűn kell füvet nyírni, hát azért az elmegy a francba, tudod. És épp azon gondolkoztam, itt az lesz a megoldás, eskü, hogy itt én nekem kell bérenni szinte egy ilyen traktorost, vagy egy ilyet olyan, akinek van az a nagy gép, amivel úgy megy, és akkor tudod, úgy fogja a kezébe, és akkor úgy...
2: Menj át, te szépen nyírd le.
1: Tudod, több ezer négyzetméter. Több ezer négyzetméter. És lehet, hogy az van, hogy akkor fizettem kell valakinek, és akkor, vagy azt is gondolkoztam, hogy annyira senki, hogy ültessek oda fákat, csináljak egy parkot én. Vagy mi? Nem tudod, hát ilyeneken gondolok, hát valamit kell csinálni.
2: Nem,
1: hát,
2: nem a tiéd.
1: Hát de nem állhatott évek óta, Zoli. Hát
2: mit akarsz ott?
1: Érted? Ez pont különben olyan, és ez nem csodálkozok, hogy emberek csinálnak ilyet. Annyit elárulhatok, hogy van egy...
2: Igen? Most ilyen a kelebiai erdő gondolkodik, hogy olyan nagy terület az ott itt senki. Mit csináljak én azzal?
1: Tényleg?
2: Jó, te nézed, hát az a baj téged, és akkor azért.
1: De különben pont ugyanez, lehet, hogy ez lesz, mert pont ugyanez van a barátomnál, nagyon szép környék, és mellette van egy nagy telek, és ott is ilyen fák vannak, még ilyen dzsumbusz. Mondta, hogy na jó, van elég volt a hülyeségből. Utána nézett, hogy kié ez. Mondta, hogy meg akarja venni. Mondták, hogy nem eladó. Mondták, jó, de akkor miért nem csinálnak vele valamit? Hát azért, mert csomó tudat, csomó tulajdonos van, mindenki minden felé a világba. Elkezdte gondozni. Most meg is szép. Hát de nem, hát Szabadka tele van ilyen területekkel, nem? Aki senki. Vagy külföldi emberek, akiknek nem kell, vagy így el akarják adni valami irreális áriban, vagy alatta nem tudod, hány szó van ez.
2: Mert hát nem tudom, de főleg ez a mi környékünk, hogyha én látok üres telket, tudom, hogy igazából ott most vagy bontás volt, vagy valaki megvesz, és akkor ott felhúz egy ilyen társasházat, tudod, vagy ilyesmit, tehát hogy inkább ezt tapasztalom, tehát én viszonylag ritkán látok az én üres telkeket.
1: Zoli, de gondolj bele, most mondok egyet, amit te is látsz mindig, nem tudom, hogy kié, meg nem tudom a sztorit. Szerinted az normális, hogy Szabadka központjába szinte, a Petőfi Sándor utca végén, amikor lefordulunk ugye a Hungaroringtől, elindulunk a benzinkút felé, és fordulnánk rá az utca végén balra, hogy ott van egy telek, ami már lassan olyan, mint épp, esküszöm, úgy néz ki, mint egy park, ha kivágnád a dzsumbuszt alul, akkor az már betesz egy két padot, és van egy parkot. Tehát akkor a fák nőttek már, hogy megőrülsz.
2: Értem, hogy hol van, de nem figyeltem sosem.
1: Igen, szóval nem Kelebiára fordulsz, hanem balra fordulsz.
2: Értem.
1: Hatalmas fák vannak. Ugyanígy különben az is nagyon érdekes, hogy szintén a városközpontban, a Gombkötő utca eleje, ahol ugye van az a süteményes bolt is, ott is van egy nagy telek, ahol már akkora fák vannak, mint az állat. Uh-huh. Most ennyi. Érted? Amióta az eszemet tudom.
2: Nem menj és nyírd le a füvet. Van egy ilyen csávó, én azt követtem egy darab életet, még mindig Amerikában azt hiszem, hogy ingyen lenyírja a füvet így embereknek.
1: És akkor az abból csinál videókat.
2: Igen, tök jók egyébként ezek
1: az
2: a videók.
1: Az hányszor néztem már végig ezeket?
2: Nekem többek között ezt hoztam meg a kedvem ahhoz, hogy én is ilyesmivel foglalkozzak, csak én pénzért, ugye.
1: De miért nem veszed ilyet tartani, csak én ezek az első ügyfelem?
2: Jaj, nagyon akarnék.
1: És akkor jöhetsz oda, és akkor nyírhatom.
2: Most megint tegnap is láttam. Nem is tudom, hogy hol, valahol láttam egy ilyen traktort, ott nem tankolták föl, vagy valamit készítettek elő benne, de ilyen fantasztikus, hogy annyira kipróbálnék egy olyat igazából. Tehát...
1: Egy ilyen fűnyíró traktort?
2: Igen. Én megyek, és
1: én már forgattam ilyen, de valahogy nem éreztem úgy, hogy nekem ezt ki kéne próbálnom. Amúgy, de tényleg miért?
2: Nem tudom.
1: Ráültem,
2: az a nyugalom. Okay. Tudod, kint vagy, nyírod a füvet, tehát biztos, hogy ez is fáraszt, hogy idő után, amikor így mindenhova hívnak, de úgy tök jó lehet igazából ez a fajta munka is. Majd egyszer talán belevágok.
1: Mész is nyírod.
2: Igen.
1: Méne. Abszolút jó. Vagy csak rólad ilyen reklámvideókat.
2: Köszönöm.
1: Zoli vagyok, és legyírom a füvet. Nem ilyet nyilván. Ez nem hívd a senki.
2: De ez nagyon jó lenne.
1: Azt hitték, hogy valami nem normális ebben.
2: Igen.
1: Nem lennének távol az igazságtól, de hát, hogy ez egy másik történet. Kezdj, Robi, mi az, hogy Hungaroring? Hát a Hungaroringnek hívják azt a körforgalmat, ami ugye ott van a Petőfi Sándor utca közepén. Én ezt nem tudom, hogy miért nevezték el így. Talán azért ott a népkör, vagy nem tudom. Ez az utca. Az utca
2: és se hallottam még igazából ezt az elnevezését.
1: Hát én már hallottam egy pár szó.
2: Petőfi Sándornak.
1: Petőfi Sándor. Ember gyerekek, volt az a mondókat, de mi volt ennek a lényeg? Ez a Petőfi Sándor gatyába táncol. Feleségei bugyiban, úgy mennek a moziba.
2: Nem tudom, hát ez
1: gyerekkorban. De ezt te is hallottad?
2: Persze.
1: Igen.
2: Esik a hó. Ló, mi? Tudod, ott is van egy ilyen vers, és az is. Mi volt az értelme? Nem tudjuk, de gyerekként nagyon jó volt ezt mondani.
1: Ezt majd elmondod nekem különben. Mi? Esik a hó?
2: Fingik a ló.
1: Ja, ennyi.
2: Senki csúszik az igazgató, hát akkor elmondom. Ja. Igen, így van.
1: De most sem mondod.
2: Nagyon jók.
1: Tényleg volt egy ilyen.
2: Szép versek.
1: Igen. Meg az nagyon vicces volt. Jó, ez vicces volt, ez egy gyerekként röhögtük. Különben ez az a...
2: Igen.
1: Az Amerika...
2: Vicces szavak, ilyen csúnya szavak vannak benne.
1: Ja, nem, az én erre gondoltam, ez az Amerika, London, Párizs, maga kérem, nem normális. Nem normális, és akkor nagyon vicces volt.
2: Igen.
1: Hát, ez annyira nem megy át, de hát jó van, ez van. Ezt kell szeretni. Szóval mi az a hunga? Igen. Erről még nem hallottam, írja nekünk Ati. Miről nem hallottam? Ja, a Hungaroringről is hallott. Hát jó van. Akkor most már hallottatok róla. Elterjesztjük az új fals információkat. Lehet, hogy ezt csak én hívom így. De nem,
2: igen,
1: tényleg
2: valószínűleg.
1: De nem nyilván már.
2: Más tudom képzelni ezt a
1: lehet, hogy én trippelem, hogy ezt hallottam valahol.
2: Ha Ati nem tud róla, alaptalan. Akkor ott baj van, szerintem.
1: Hát ott azért baj van, nyilván.
2: Igen.
1: Nyilván, de hát jó van ez egy ilyen történet. Na szóval ennyi erről a külföldről, meg a nem külföldről, hát mondom most ember.
2: Nem tudom, szokott nekünk írni, ugye Zoli Ausztráliából, ti milyen megfontolásból mentetek ki?
1: Hát jó, az más, amikor tudod, de...
2: Ott vagytok milyen, stb.
1: Csóra azért voltak itt nagyon komoly periódusok, tudod, 90-es években, akkor teljesen érthető,
2: vagy milyen kint az ére, tudod, vagy nincs olyan gondolat, hogy akkor hazatérni, vagy nem tudom, vagy ez egy idő után ugye elkopik az emberben, vagy hát nyilván ez is emberre válogatja, hogy mennyire van honvágyad, mennyire szeretnél úgy tervezni. Mert nekem is hát van olyan ismerősöm igazából, akik pont Angliába járkálnak kijönni, vagy nem tudom, vagy ez egy idő után ugye elkopik az emberben, mert hát nyilván ez is emberre válogatja, hogy mennyire van honvágyad, mennyire szeretnél úgy tervezni. Mert nekem is hát van olyan ismerősöm igazából, akik pont Angliába járkálnak ilyen szezonális munkákat végezni, évek óta csinálják, de

0: Biztos, hogy van egy csomó ismerős, hát neked is.
1: Óráig, igen.
0: És akkor azt is bepróbálják, ott ez azért jutott eszembe, mert ott mondják tipikusan azt mindig, hogy na jó, van még egyet.
1: Igen.
0: Mert tudod, nem feltétlenül nagyon jó az, de van jó oldala. Nyilván a jó oldala az, hogyha olyan munkát csinálsz, hogy amikor tudod, megáll a hajó és kimennek, akkor kimehetsz te is, akkor tudod, azért csak be fogsz utazni egy csomó mindent, meg látni fogsz egy csomó mindent.
1: Hát igen, csak más úgy utazni, tudod, amikor így munkával kapcsolatban vagy. Nem tudom, hogy félre lehet-e azt tenni. Lehet, hogy azt is meg lehet tanulni idővel, tudod, hogy végülis hát fantasztikusan szép helyek lehet eljutni.
0: De most, ha belegondolunk, te meg én nem a munkánkkal utazunk a legtöbbet. Neked az szörnyű?
1: Nem szörnyű.
0: Én ezt már abszolút elengedtem.
1: Csak ezek egy alapvetően ilyen hát igen, oké, csak hogy tudod, most nem tudom, én esetemben mondjuk ezek inkább ilyen lokális, vagy nem tudom, ilyen vajdasági szintű tazások, tudod, tehát hogy így jó, most mit tudom, zenélés, az egy megint csak egy más cima, de olyankor is, tehát hogy mondjam,
0: neked azok nem, tényleg, de ezt nem tudod elengedni olyankor, amikor mondjuk elmész a Franciaországba, és akkor...
1: Az más, igen, csak hogy egyébként is az ömmel az inkább azt teszi ki, hogy akkor mit tudom én, oké, majd Magyarországra, vagy bármi, és akkor alapvetően ugye hát tudni kell úgy tervezni, ugye át kell állítani az életét az embernek egy kicsit, ha van rá lehetősége igazából. Most a mi esetünkben azért az van, hogy mind az egész zenekar, az összes tag, mind a hárman gyakorlatilag azért tudod. Sokat dolgozunk, sok a munka itthon, és akkor nyilván úgy időzítjük ezeket az utazásokat is, hogy akkor vagy úgy fogjuk fel, hogy akkor minél jobban, tehát ki van számít, hogy oké, ennyi kell az útra, megyünk, nem tudom, lezenéljük, stb. Ott vagyunk még, de hogy alapvetően tehát nincs ott a feltétlenül idő arra most, hogy akkor nem tudom, akkor mi körbejárjuk, meg ott maradjunk, aha, meg hasonlók. Ez más, hát nyilván ugye, amikor Franciaországban jutottunk, az több napos, az más.
0: Na
1: ugye,
0: igen, tehát, de pont ezt akarom mondani, és olyan sosem nincs mondjuk, hogy csütörtök, péntek, szombat felléptek, és akkor nem tudom, Budapesten le tudsz 3 koncertet, vagy 2.
1: Nem volt ilyen, mindig csak egy-egy koncertre megyünk el általában.
0: Hája, és akkor már, hogy az meg tök jó, mert akkor tudod fölkezd reggel, akkor elmész környéken, vagy mit tudom én. Nekünk a rekordunk az azt hiszem 7 vagy 10 napos ilyen kis magyar turnéka, az is tök szórakoztató. Mondjuk ennek van egy másik oldal, amikor tudod, olvasom időként, hogy basszus, tudom, amikor így, ilyet biztos te is olvastál, amikor vannak ilyen zenekarok, hogy tudod, lenyomnak így ilyen nagyobb turné, és akkor évi 250 koncertet, tudod, hogy? 250 koncertet, hogy?
1: Szörnyű.
0: És akkor van olyan, hogy naponta kettőt.
1: Tragédia lehet szerintem.
0: Naponta kettőt, kézzed el. Azt szerintem már azt sem tudod, hol vagy. Én azon gondolkoztam, hogy le a kalappal, hogy be tudják mondani, hogy tudod, hogy nem tudom, hogy Hello Berlin! Meg én azt sem tudnám, hol vagy.
1: Nem mindig van ez így. Hát ezért fordulnak sokszor ugye a kábítószerek felé,
0: ja,
1: gyakorlatilag.
0: Hát igen, basszus.
1: Elton Johnnak volt egy ilyen ismert bakia egyébként, hogy másik várost köszöntött. Úgyhogy nem ott volt igazából. Tehát,
0: aha.
1: Hogy... Jó, hát.
0: Ó, és itt az egyik Attila, azt a körforgalmat én is úgy ismerem, hogy Hungaroring, de érdekes, hogy nem túl sokan használják ezt sem. Az idősebb, sem a fiatalabb generáció.
1: De miért pont az a körforgalom kapta ezt?
0: 80-as években születtek, ismerik így, hát hogy, tessék?
1: De miért nem egy bármelyik másik? Ja, lehet, hogy akkoriban akkor még nem nagyon voltak körforgalmak, ugye? Régebben, vagy nem tudom, ez egy ilyen korai
0: próbálkozás. Mert ez korai volt. Lehet. Nem,
1: és akkor így megörültek az emberek, és mindjárt egy versenypályát, annak a lehetőségét látták benne, fel nem tudja. Hát most már van sok körforgalmunk.
0: Úgy. Én mindig azt hittem, hogy azt azért trippelték be, mert ott van a népkör, és akkor mit tudom én, az a magyar, és akkor ott az a Hungaroring, mit tudom én.
1: Nem tudom. Én először hallom igazából.
0: Először?
1: Ezt a megközelítést.
0: Na jó. Úgyhogy ez van, akkor most ma is hallottunk valami újat, legalább nem vagyok magam, bár itt most Attila valamit nagyon érez, még megvárom. Hogyha elég gyorsan pöttyöksz, Atti, akkor beolvasom most rögtön. Tudod, van ez az typing.
1: Én nem bírom megvárni.
0: És abba hagyta. Nem, úgyhogy akkor zedélünk. 6:24 van.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, hát mivel kezdjük a véradási akcióval? Mert van ma is. 8.30 és 13 óra között Nagy Kikindán a Vöröskeresztben, 9 és 13 óra között Zomborban a Vöröskereszt épületében. Aztán áramkimaradás van, érintett Karagyógyavú, Topolya, Mérges, Bajmok, Királyhalom, Nagyfény és Szabadka, valamint Pácskos útfalva. Igen, meg Oromhegyes.
2: Igen.
1: Mi van még?
2: Időjárás, 3 fok van, nekem rá volt kicsit fagyva a szélvédőre valami
1: olyan. Ennyire?
2: Nem is tudok mit mondani most már erre. 19-20 fok lehet ma elvileg. Szerényebb becslések szerint csak 18. Napos időben lesz részünk. Holnaptól újra csapadék, 22 fokkal pénteken, szombaton már újra 19 fok, egész nap eső, vasárnap egész nap eső. Nem tudjuk, hogy mennyire egész nap, de alapvetően most írt, hogy ilyen full eső felhőt ír nap nélkül. Vasárnap mindössze 14 fok lesz napközben, és hát a jövő hét eleje is ilyen rissz-rosszul indul, tudod, egyet előre, kettőt hátra, hétfőn 17 fok, kedden 14, ez már szárazabb időben történik, aztán a hét közepétől kezdődhet egy újra felmelegedésnek nevezhető jelenség, ugye 21-22 fokkal napközben. A jó hír talán az, hogy itt az elkövetkező napokban enyhe lesz a reggel, vagy a reggelek, nem kell tartani elvileg, tehát ma volt az utolsó ilyen nap egy időre legalábbis, amikor ilyen nagyon hűvös van reggel.
1: És akkor azt hittem, hogy az elkövetkező 10 napban így nagyjából esik. Jó, már reméljük, hogy ez változik.
2: Reméljük,
1: majd.
2: Hogy aranyat ér tényleg a májusi eső. Örüljön az, akinek örülnie kell. Aztán jöjjön most már egy kicsit a meleg, mert...
1: nem ártana.
2: Mert ez így elég... Nézd, május közepe van, gyerekek, tehát én nem értem ezt. Miért van 3 fok?
1: Ja, jó,
2: május 14-én, tehát hogy így...
1: Össze-vissza megy ez már egy ideje.
2: Én emlékszem, hányszor volt, hogy május elsőben lehetett menni fürdeni egy kicsit, ha más nem tudod, meg
1: de meleg volt. Aztán délutára mindig leszakadt az ég.
2: Jó, de melegbe történt legalább, érted? Nem 6 fokban, meg északi erős orkánerejű szélben, tehát hogy így, na mindegy.
1: Dobárdán írja, hogy pár napja még 28 fok volt, tehát amúgy igen.
2: Na, volt egy kis ízelítő.
1: Kicsit aztán... variálódik.
2: Elvette tőlünk.
1: A jó Isten, igen. Vagy aki csinálja már ezt, kapcsolgatja ott
2: az úr
1: termosztátot. Igen. Na mindegy, a határ pedig rendben van, úgyhogy ennyi.
2: Jó hírek, legalább ezen a fronton. 6:31 van.

0: Jézus Mária, szakad Afrika! Szakad!
1: Ketté fog szakadni!
0: Mi történik? Hát te bár! Mi van? Tényleg különben, van egy ilyen aktív vonal.
1: Igen, itt a felénél. Valahol. Meg nem is én így képzelem el, hogy ez a fejrész, a bunkó része az így lejön.
0: Szét fog menni. Na, de mi a lényeg azért, mert van egy törésvonal, ami aktivizálódott?
1: Aktív nagyon régóta. Hát az van, hogy több százmillió évvel ezelőtt a világunk teljesen másképp nézett ki. Biztos ti is láttatok ilyen régi feltételezett térképeket, arról, hogy hogyan nézett ki. És akkor mindig így vándorolnak ezek a lemezek gyakorlatilag ugye a bolygón. És hát sok... Volt egy ilyen szuperkontinens is egyébként, ez a Pangea, ugye szétvált, sok különálló szárazföldre esett szét, meg mit tudom én.
0: Érzitek a gimi rajta.
1: Sok hasznát vettem egyébként ennek a fajta tudásnak. És hát az van, hogy van egy Kafue hasadék, ami továbbra is aktív. Délnyugat-Afrika hasadék zóna is az egyébként, és a szubszaharai Afrika felbomlásának korai jele lehet igazából ez a két aktív törésvonal. 2500 kilométer hosszú a Kafue hasadék, ez így húzódik.
0: Képzeld el!
1: És hát végig igazából nem a felén, ugye átlósan felezi gyakorlatilag ugye az afrikai kontinenst, az Afrika közepén helyezkedik el, és hát lassan így válik szét. Nem kell megijedni igazából. Nem, ugye ezt mindjárt azt vizualizáltuk itt, amikor beszéltünk a témáról, hogy milyen jó lehet az, hogy mondjuk építesz egy házat, tudod, vettél fel kreditet, végre hitelképes vagy, van munkád, épül a ház, és akkor ott így elkezd megrepedni.
0: Szóval, mint a Szabadka közepe egy ketté válna,
1: tudod. Udvarod leválik. Igen.
0: Ja, hát mondjuk az udvarod leválik, az igen.
1: Én így éreztem magam, amikor a palicsod megvásároltam még sok évvel ezelőtt azt a telket, és elkezdtem az építkezést, és akkor azt mondták, hogy szűk ez az utca, van egy városrendezési terv, aminek az értelmében azt a döntést sikerült meghozni, hogy ezt majd akarják szélesíteni.
0: Bocsánat.
1: Ugye minden, mert ugye ott vannak, főleg meglévő házak vannak, amelyeknek a kerítése az nagyjából kijön az út széléig.
0: Igen.
1: És azokra nem vonatkozik, mert ezt nyilván nem fogják lebontani, de a terv él. Az él, így az újonnan épülő házakra már vonatkozik az, hogy a kerítéseket be kell vinni 2 méterrel.
0: Igen.
1: Igen, elvették.
0: De ettől komplikáltabb volt sokkal.
1: És aztán kivettek belőle.
0: Igen, de ettől komplikáltabb. Mert azt mondták, hogy de azt is meghatározzuk, hogy a kerítéstől hány méterre lehet a ház.
1: Igen, igen, azt is bejebb kell, mindent bejebb kell.
0: Mondták, hogy ja, de jó,
1: mert... Hát az már egy ilyen alapszabály egyébként, hogy megvan.
0: Mondtad, hogy jó, mert már nem van az alap, akkor most ezt tegyem át, mondták, igen.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Valami ilyesmi volt.
1: Igen, és szét kellett verni, hátul hozzáépíteni. Igen. Úgyhogy hasonló szituáció, csak jó, itt azért talán nem fog szétválni a föld, lehet, hogy az lesz a következő majd. Nem baj, mert addig úgyse épül meg az ivóvíz hálózat.
0: Azon gondolkoztam, hogy és ez milyen lehetne különben, amikor ugye arra van példa különben nálunk, hogy mondjuk így kutat akarsz furatni az udvarodban, és itt diktálnak olajat.
1: Képzeld, ilyen jó lehet.
0: Hát nem a tiéd.
1: Hát tudom, de nem állulod el.
0: Ez ugyanolyan, mint mikor, tudjátok, van ez az ilyen, amikor veszel építkezés.
1: Veszel egy ilyen régi szemel, pumpál,
0: ja?
1: Megpróbálod felhúzni vele.
0: Ja, pumpálod magadnak?
1: Igen. Amúgy. Lefúrsz, cső, minden. Van egy ilyen kis birodalom kezdik kiépülni, nem tudom, Kelebián, hogyha figyeltetek, hogyha Baketesen mentek keresztül, ugye ez már régóta létező, ugye itt van egy kiaszfaltozott út az erdőn keresztül, ugye épp azért, mert ott vannak valami olajfinomítói.
0: A naftás út.
1: Igen. És hogyha tovább mész, akkor most már ott ugye hát ki van alakítva, az régen végig ilyen homokos út volt, most ilyen murvás lett, és akkor ott vannak ilyen nagy területek kialakítva, ahol szintén ilyen nagy kútfúrások zajlottak, meg ilyen nagy építmények. Aha. Készültek, ilyen, megjelentek ilyen pick-up-ok, meg tudod, ilyen, elképzeltem, hogy majd lassan cowboyokat lehet látni, meg felbukkan a
0: Jockey Ewing.
1: Hát vagy ő, igen, de inkább ő, most nekem a Kevin Costner jutott eszembe, de hát ő ugye a Westernes sorozatokban, az újakban nem ilyen minőségben szerepet, nem ezzel foglalkozik. Nem ez az ő területe.
0: Igen. Különben Csaba írja, hogy Dobro jutra margarin. Én azt szerettem valamikor nagyon.
1: Ez van még?
0: Biztos. Béjati meg azt mondja, hogy Zoli Palicsi lesz-e, szuper, minden vasárnap pálinkázunk.
1: Micsoda? Nem fogtam föl semmit.
0: B. Ati azt mondja, hogy Zoli Palicsi lesz-e? Minden vasárnap pálinkázunk a szomszédokkal. Szeretettel várunk.
1: Jó lenne. Na
0: baj, lassan.
1: Zoli Ausztráliából írja, egyébként jó reggelt, Zoli, válasz a kérdésedre, amikor kijöttünk, gázos volt a helyzet, kívánkozik is haza az ember, vonza a honvágy nagyon, még fiatalok voltunk, a munka meg a gürcöl is elvette a figyelmünket, nem volt idő a honvágyra, nem is volt sose. Ugye beszéltünk arról, a külföldi elvándorlás, külföldi élet, ott a délettelepedés, stb. Hazajövetel esetlegesen, vagy itthon maradás. Nem is volt sose honvágy. Most viszont minden nap oda gondolok, ahol születtem, azért is hallgatlak titeket, tavaly is voltunk odahaza, idén is megyünk, lehet, hogy egy nap végleg visszamegyünk majd. Hát ezért tudnék mondani sok minden mást is, de lehet, hogy egy sör mellett majd többet mesélek júliusban. Hát fussunk össze, mindenképpen egyébként. Júliusban, hát nem tudom, lehet, hogy meg bent kell sörözni valahol, mert
0: nulla fok lesz.
1: Eddigi tapasztalatok azt mutatja, igen, egy ilyen fagypont körüli.
0: Simán lehet.
1: Nem beszéljük. Könnyű idegenben ezt is hozzátette, csak egy egyszerű vajdasági vagyok, nekem nem való ez a nyugati élet.
0: Aha.
1: Sokat láttam az országból, szeretem nagyon, de a szívem húz haza. És így, nem mutatlak benneteket, ha nem mutatsz, hát ez volt a kérdés, persze, úgyhogy köszönj, hogy megírtad ezeket.
0: Na, úgyhogy visszatérve érdekes lehet ez, amikor itt találsz olajat mondjuk az udvarodban, meg nem tudom, hogy ez így előfordul-e. De hát annyi mindenki furkálja ezt a földet már, hogy ez valami űrlet.
1: Igen.
0: Most különben apám találta ki ezt, hogy
1: fúrni fog.
0: Kell egy kút az udvarodban, de minek? Ahogy legyen. Ja, mondom, akkor jó, akkor
1: de lehet. Milyen vizes kút?
0: Aha, igen.
1: Én locsorásra szeretném egyébként. Elvileg nálunk az udvarban van egy ilyen fúrott kút, csak valami baki történt, és ennek következtében...
0: Elrepett a cső.
1: Nem, valami bezuhant. Elveszett a kontaktot, a pumpa és a cső. És akkor ezt elvileg meg lehet oldani, csak hát újra be kell fúrni, vagy bemenni, vagy nem tudom, milyen eszközökkel kihúzni, pútolni, fele tudja. De amúgy hasznos az, hát igazából, hogyha belegondolsz, ugye most tudom, hogy ez nem feltétlenül legit, de igazából mindenkinek van, vagy nagyon sok embernek fúrott kutya, és hogy gyakorlatilag akkor ugye a locsolás az, hát na, picit azért, hogy mondjam, leveszi a terhet az ember válláról.
0: Hát igen, és ezt a fatának mondom végül, és mondom, majd locsolok vele.
1: Heda, egyébként mondta, simán.
0: Beszállok én, és akkor simán. Csináld a kutat.
1: Jó az.
0: Hova fér el?
1: Jó az.
0: Meg annak, hát igazából nem kell annak nagy aknak, de valami kell, nem? Már csak a pumpa miatt.
1: Igen.
0: Annyira nem értek én ehhez különben.
1: Hát attól függ, hogy mihol van, nem tudom. Tudom, hogy mi Paricson konkrétan ott is ilyen fúrat kutva, mert ugye nincs ivóvízhálózat, azzal a környéken mindenki így oldja meg a ivóvíz vagy vízellátást egyáltalán ugye a háztartásban. Ott mi azért elég mélyre mentünk.
0: Igen.
1: Apám mondta, hogy mélyre kell menni. Én ástam egy részét.
0: Igen.
1: Nagyon-nagyon rosszul voltam.
0: Tobárdán Robi azt mondja, hogy hétfőn 3 órán át locsoltam, és utána jött egy hatalmas eső. Nice job, mondom. Ezért megérte.
1: Igen.
0: Jaj, de jó
1: ezek a dolgok. Én is az esővizet, de mindenki, hát, hogy folyamatosan esik. De nem baj, hát egyébként nagyon szép a növényzet. Én most csodálom, amúgy elképesztő tényleg most az udvarban nyírtam a füvet, és van egy bokor, ami tényleg így stagnált egy másfél éven keresztül, tudod, ilyen leültetett, és így úgy állt, ahogy kinézett, tudod, aha. És ilyen nem veszített ő levelet, mert nem tudod, hogy csak így néztem, hogy hát olyan érdekes, tudod, lehet, hogy ez művirág, vagy, nem tudom, és hát nem voltak elég jók a körülmények neki igazából, most meg így virágba borult, fehér virág, ilyen bokrok nőttek ki belőle, fantasztikus élvezet, minden virágzik, minden búrjánzik, fantasztikus minden egyébként tényleg. Tehát látszik, hogy a természetben jót teszed az időjárás, csak még kicsit szenvedünk, mert hideg van.
0: Hát jó van ember. 6:50 perc van, mindjárt jövünk hírekkel.
1: Yes! Didn't wanna say too much.

0: Dobj egy üzit!
1: 063-621-605
2: 063-621-605

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 7 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
2: Hírek röviden. Súlyos támadás érte Kárpátalját, Ungváron is voltak becsapódások. Ukrajna magyarok által is lakott vidéke a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb támadást éli át. Ungváról is becsapódásokról és robbanásokról érkeznek jelentések. Beszámolók szerint a város több pontján légvédelem dolgozik, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy a légériadó végéig maradjanak óvóhelyen.
6: Csütörtök délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. A magyar miniszterelnök kiemelte, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen.
2: A szerb és a magyar katonaság közös légi gyakorlatot tartott Szabadkánál és Zomborban, a Szabadka környéki Békova Sport repülőtéren és a zombori aerodrom kaszárnyában tartottak gyakorlatot tegnap a Cross Landing 2025 keretében. A szerb és a magyar fél közös gyakorlata ezen a héten zajlik a két ország légterében és területén, közölte a szerb védelmi minisztérium.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 20 fok lesz, napos időben esélyezünk.
0: MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
7: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: 91,5 MHz. Pannon reggeli.
1: 91,5 MHz.
2: Magyarországon most megint kiakadtak, de jó vicces ez, hogy mennyire nem érint minket ez a roller probléma itt, Szabadkán, meg a környéken. Nálunk ez nincs. Allig van. Néha látok az utakon, ami nagyon komolyakat.
3: Nekem van.
2: Neked van, de használod?
3: Igen, igen. Én talán... tegnap is azzal, mert ma nem jöttem azzal, tegnap igazából konkrétan szerintem megfázítottam a derekomat, mert rettenetesen fájó, hogy megfázóssal, igen, és sikeresen. Hát kicseszett velem az a nyomorúságos idő, mindegy.
2: Szóval abszolút nem látom, de biztos, hogy nem tömegessével vannak az úton, ugye?
3: Nem.
2: De függetlenül ettől különben a nagyvárosokban meg úgy látszik, hogy igen, és őrült mennyiségű balesetet szenvednek ezek az emberek, és balesetet okoznak. Állítólag ez az álló pozíció nem segít, mondják a szakemberek. Milyen ez? Én hajtottam
3: így
2: én a Pannon utcájában hajtottam egyszer-kétszer, és én arra jöttem rá, hogy amúgy különben sokkal természetesebbnek tűnik rögtön, mint gondoltam volna, de én nekem rohadtul nem jön be. Különben ez az egész pozíció, ahogy rajta vagy.
3: Én szeretem, nincs ezzel baj, hanem inkább a... Ugye megmondom, tehát van egy alapvető különbség ugye a hazai roller használat meg a magyarországi között. Nálunk full lekorlátozták. Jött az a szigorítás pár éve, amit akkor nem értettünk, igen, hogy miért, tehát akkor nyilván ugye ez lett a megfejtés, amit te is mondtál, hogy nagyobb városokban lehetett ez, hogy okozhatott nagyobb problémát, mert itt nálunk igazából, itt főleg Szabadkán, a környéken mindig ezeket a kis elektromos járműveket, bicikliket, nem tudom, mindenfajtát látsz, ugye gyerekekkel főleg.
2: Mi ezt látjuk, igen.
3: Ezt látjuk, rollerekből sose volt sok, mégis jött egy ilyen kőkemény szigorítás, de olyan szinten, hogy ezek le vannak korlátozva, ugye 25 km/h, megvan a teljesítménye, ugye, hogy mekkora lehet, nem tudom most számokba pontosan kifejezni, de nálunk nagy teljesítményű rollert nem is lehet útra helyezni legálisan.
2: Nem
3: tudod használni. Tehát az, amik mennek, nem tudom, ilyen 50-60-nal, mit tudom, ne adj Isten, még többel, az már szerintem életveszély és hülyeség. Azt nem tudod útra tenni, mert meg le van korlátozva, hogy mekkora teljesítménye lehet. Azok meg már bőven túlmutatnak azon. Tehát nálunk lekorlátoztak erre a kis városi használatra, hogy 25 km/h, nem tudom mekkora aksi, vagy kapacitás, meg erő. Regisztrálni kell, sisakot kell viselni, és ott, ahol én is meghúztam a vonalat egyébként, amikor kibész a forgalomba, tehát nem bicikli úton haladsz, akkor még azt a fényvisszaverő mellényt is fel kell venni. Ezzel úgy vagyok, hogy büntessen meg akkor a rendőr.
2: Van sisakod?
3: Felkapcsolom a lámpát, mindent megteszek azért, hogy lássanak. Sisakom sajnos van, hát azt fölveszem. Egy ilyen... Amúgy nem rossz.
2: Ilyen kicuki, van rajta cica?
3: Nincs. Nincs, de teszek Nincs. Rá. De te majd teszek rá.
2: Ugye, hogy jól nézd neki azzal? Egy cicát tegyél rá. Egy ilyen cica fejed.
3: Ez a klasszikus, hogy ilyen roller sisak, két apostrofejek, amúgy a görkori sisak, meg gördeszkás sisak, az ilyen dekatlonos, most kimondtam a nevét, pedig ez mindig a D betűs itt nálunk, tudod.
2: Igen.
3: És akit látok, éppként által mindig ilyenek vannak a rolleres fejeken, szóval elmegy, oké. Én nem szeretek semmilyen ilyen tökfödőt húzni a fejembe, de mindegy. Viszem azt is. Oké. Magyarországon ezzel szemben meg nincs lekorlátozva. Ha le is volt eddig valamilyen szinten, ott mennek ezek, ami nem tudom, 90-100-zal megy, nagy disznó megy a forgalomba, tudod, tehát, hogy így most nem tudom, hogy igen, a felszerelésre vonatkozó szabályozás van-e, de ott szerintem ez jelenti a problémát. Tehát várható volt, hogy ott elkezdenek kényszerűsíteni valamit. Szerintem nagyon időszerű lenne, hogy nálunk is. Most már elvileg le vannak ezek is korlátozva, ezek az ilyen elektromos járművek, amilyen a gyerekeket látjuk, ugye 3-asával, 4-esével hasítani. Talán 25-30-ra max, de én még mindig látom, nem tudom, hogy tegnap is ilyen tök randot, hogy így jössz vissza, beérek a városba, és így a Beográdi úton, érted, ott így kint a forgalom közepén, a belső sávból, ott itt így nyekere, két gyerek ül egy ilyen, és tudod, így messziről nézve az annyira instabil, ilyen vékony kis, ilyen bicikliszerű, ilyen elektromos járművel, és akkor így, a másik, amit nem érted, minden világít rajta, de kék, de piros szín, de nem tudom, micsoda, érted, és akkor kidob egy indexet, nem is látod, hogy most mi villog már rajta, mert minden más is világít, tehát, hogy mit akar, csak cselleng ott, érted, közben az autók mennek, tehát így szinte borzasztó, és így folyamatosan kimerek. Mennek, nem tudom, én milliószor látok Szabadka Topolya között, kint a főúton, érted, hogy rollerrel például nem mehetsz ki ilyen helyre egyáltalán. Tehát bicikliút... Mert
2: csak tudott ezeket.
3: Bicikliút, ha kimész a forgalomba, csak ott mehetsz ki, akkor már fényvisszaverő mellény elvileg, amikor 50-es korlátozás van. A fölötti, tehát országútra nem mehetsz ki vele, mert agyon vernek.
2: Igen. Tihi azt mondja, büntetnek. Tihi azt mondja, az egyik haveromnak van egy nagyon komoly, 70-nel megy, Egyszer kipróbáltam, szerintem öngyilkosság.
3: Hát az ilyen illegálban lehet használgatni. Most
2: öngyilkosság.
3: Mit tudom én? Az szerintem
2: és is. Erre reagál ugye Dobardán is, azt mondja, hogy na még a Colossus bicajokra is ugyanezt, és akkor jó lesz. Kipróbáltam, szerintem öngyilkosság.
3: Hát az ilyen illegálban lehet használgatni. Most
2: öngyilkosság.
3: Mit tudom én? Az szerintem
2: és
3: is.
2: Erre reagál ugye Dobardán is, azt mondja, hogy na még a Colossus bicajokra is ugyanezt, és akkor jó lesz. Érdekes nekem az, hogy ja, még Magyarországon ennyi. Is azt mondják most ugye, hogy például

0: az érdekesebben, hogy először is nem feltétlenül olcsóak, de mindegy, megveszik, mert igazából az új generációnak az elektromos bicikli az, ami nekünk volt a Thomas Automatic, meg az APN 4, meg
1: igen,
0: a stb.
1: Igen, látszódik ez a
0: vonal. Mi azt 14 éves korban tudtuk nyomni, ők már 10 évesen képesek ezeket a bicikliket nyomni, és akkor most nem akarok boomereskedni és ilyeneket mondani, hogy de jó lenne, ha ismernék a szabályokat, mint tudom, persze én szeretném, mert én már így gondolkozok, de ők meg úgy kimennek. Na most az is nekem nagyon érdekes dolog, hogy én abszolút elvesztem már ebbe, hogy amúgy milyen a mai modern világban, és nem is akarok erre nagyon rámenni, csak ez a szülő-gyerek viszony, mert hogy a szülő de annyira nincs ideje, hogy így megvesz a gyereknek azt mennyi, tehát így nincs már olyan, hogy így megtanítja, a gyerek már nem is hallgatna rá, vagy hogy
1: tényleg? Igen, mert azért egy fontos különbséget azért tegyünk már, tehát mi automatikoztunk, meg APN-eztünk, meg stb., de mi azért le kellett, hogy tegyünk egy vizsgát.
0: Hát igen.
1: Tehát, hogy ott azért csak volt egyfajta szigor, vagy valamilyen szabályrendszer. Oké, világos az is, hogy nem tudom, te amikor elmész kocsira, motorra vizsgázni, legyen ott szó akár nem tudom, nagyobb járművekről, vagy ugye autóról, még egyszer mondom, tehát, hogy nem ott fogsz megtanulni mindent, ott kapsz egy valamilyen szintű alapot.
0: Hát ja, valamit,
1: tehát
0: igen.
1: Tehát kint a forgalomba fogod ezt megtanulni, de azért tényleg ilyen nulla tudással kimenni, és itt is ezt éreztem ennél a tegnapi jelenetnél is igazából, hogy tud így akart kanyarodni, akkor aztán vissza, mert látja, hogy jön szembe egy kocsit, fogalma nincs, tudod, látszik, hogy hogy ott a szemközti sávval nincs levédve, mert ugye nem olyan fajta kereszteződésbe akart ő balra menni, akkor végig is rájött, hogy el kell engedni, de mi volt, ha megindult. Tehát, na, oda kell figyelnie mindenkinek.
0: Kicsit necces.
1: Nagyon sokan igen. Vannak. Tehát, ez a másik, hogy tényleg ilyen káosz érzés van most már.
0: Egyik Zoli azt írja nekünk, Zoli H., hogy de legalább valami engedély kéne ezekre a masinákra. Hát igen, ezt mondjuk mi is, de...
1: Hát vagy egy korhatár. Alsókor, a rollereknél is megvan ez határozza most már, azt mondtam, talán 12 év. Tehát ott sem annyira, hogy is mondjam, ízszerű még talán ez, de jóval oké, tehát ha betartja valaki a korlátozásokat, meg a szabályokat, meg úgy abban tud létezni, akkor végül is viszonylag biztonságosan használható, de hozzáteszem, én is mindig azt gondoltam, hogy ez a 25 km/h, ez kevés.
0: Igen.
1: Nem kevés, annyira pici az a kerék, annyira tempósnak tűnik az azzal a járművel, meg amúgy is az igazából, tehát ha te belegondolsz, hogy te bicikli úton haladsz, mondjuk biciklit helyettesítesz ezzel, gyaloglást pláne, akkor brutál gyorsan be tudsz érni bárhova igazából.
0: Tehát, igen, hogy... hát igen, ez érdekes volt, nekem pedig ez a bicikli is egy érdekes történet, mert nekem az utóbbi években kimaradt, én volt egy periódus, amikor nagyon mániákosan bicikliztem, aztán meg nagyon nem, és akkor aztán most rávettek, ugye, hogy menjek el Kiskualasra biciklibe, akkor elmentem, és akkor rájöttem, hogy hát, amúgy nem tudom, hogy miért nem biciklizek. Mert amúgy miért nem? Egy fura dolog, vagy hát igazából volt pár fura dolog, ami azért fura nekem, mert most ugye az utóbbi években motorozok elsősorban, biciklire nem ültem fel. Szörnyű, hogy nincs visszapillantó tükör rajta. De amúgy létezik?
1: Létezik, én tettem rá, csak aztán leszereltem, mert mit tudom, hogy idegesített, de amúgy praktikus. Tudnak, ami ilyen tök esztétikus, én egy ilyen picit vettem rá, még kicsit ilyen hasonlít is ugyan áramvonalas, mint egy autónak a visszapillantója, tehát ilyen kerekített ívelt, jól néz ki, kicsi, és a kormány végébe abba a kis
0: dugóval
1: oda benyomod,
0: igen, van, igen.
1: És be tudod nagyon szépen állítani, úgyhogy tök
0: az hasznos. Nem hülyeség.
1: Egyáltalán nem hülyeség, csak mondom, engem úgy idegesített, meg úgy sokszor volt az érzés, hogy azáltal egy picit olyan szélesebb a kormány, és akkor már nem annyira férsz, amikor jönnek szembe. Nálunk azért basszus van egy csomó olyan rész, főleg én, amikor jövök a város felé.
0: Mi?
1: Ez a SUP nál található útrész.
0: Hát
1: a gyerekek
0: lakom.
1: Konkrétan, én nem tudom, szerintem az egy ilyen, milyen széles lehet ez a bicikli út? Egy méter.
0: Na jó, de tudod, hogy
1: nagyon
0: miért?
1: Keskeny. És
0: nem úgy van kitalálva, hogy két irányba menj.
1: És azt még felezi az a jelenség, hogy a fák azok, a fák tövéhez lett ugye kibetonozva, vagy létrehozva az út, és felnyom, és akkor ott azt mindenki kerülgeti. Tehát ott simán előfordul, hogyha nagyobb a picai forgalom, akkor ott meg kell állni, elengedni a másikat, mert egyszerűen nem fértek el, elesel, összeakadtok, tehát borzasztó.
0: Hájabb. Amikor már tök cuki dolgot ír Dobárdán, azt mondja, hogy nem, elektromos bicajjal mentél? Én igen, de hogy ez totál félreértik az emberek, hogy az elektromos bicikli micsoda. Ezt láttam, hogy itt abszolút zavar van a fejbe. Mert van ugye kettő fajta. Vannak ezek az ilyen elektromos biciklik, amik rohangálnak a városba. Én amivel mentem, ezt úgy hívják, hogy pedelek bicikli. A pedelek bicikli az rásegít arra, ahogy te tekered.
1: Robi, mikor csak megsugom, most itt reklámozza, mit? Hogy eltekert Kiskóhalasra, csak húzta a gázt. Ment.
0: Igen, nem olyan nem ment. Nem. És ezek a bicajok, tudom, ezek tök jó, mert különben Én régen

0: Használtam ilyet, aztán most pedig forgattam is róla, aztán meg most mentem is vele, és akkor...
1: vagy.
0: Ja. És hát akkor vágja a fát baltával.
1: Ilyen a háromkerekűvel kellett volna menned.
0: És akkor az a lényeg különben, hogy...
1: Van ilyen triciklivel.
0: Hogy van nyilván egy akkumulátora, ennek van egy kapacitása, és akkor kérlek szépen, hogyha te le akarsz menni ilyen 90-100 kilométert, akkor az baj, mert akkor általában az asszisztenciának az első fokát tudod használni.
1: Az mennyit segít, mondjuk?
0: Az olyan minit segít. Tudod, hogy hol kezded érezni az igazán komoly dolgot? Ott a hármasnál. Uh-huh. Konkrétan az egyes az olyan gyene, az lehet, hogy inkább úgy a lelkednek jó.
1: Tehát most mit tudom, vegyünk egy ilyen alapot, mondjuk a biciklinén egy nagyon-nagyon kényelmes, laza, ilyen nézelődős tempó, az ilyen 14-5 km/h haladás.
0: Ezzel húszam és simán. És nem halsz bele.
1: Igen, és mondjuk olyan tempóval tekersz, de akkor simán megy 20-20 fölött is adott esetben.
0: A másik, amit sokan nem tudnak, 26-nál itt vége az asszisztenciának.
1: Ja, értem. Aha.
0: Tehát vége. Tehát, ha attól jobban tekersz, akkor automatikusan leválik, és nem megy. Tehát akkor nem segít neked már. Ő téged ott 25-6-ig segít, és viszont a látásra. Be kell osztani. Én úgy csináltam, inkább, hogy odafelé mentem, akkor alig használtam, csak ezt az egyest. Maximum a kettest néha. Csak aztán pedig, mikor jöttünk haza, na ott a végén, akkor ott láttam, hogy akkor már maradt el, na akkor bekapcsoltam a hármas, na hát az akkor tényleg az laza. De ha meg nem mész sokra, bekapcsolod a négyest vagy az ötöst, akkor szerintem az még ilyen valami emelkedő és valami dimbes, dombos helyen laksz, akkor az is szuper jó. Na így működik különben ez. Ami nekem fura az, hogy nincs sisak, az is nekem fura, és akkor mivel nincs sisak, az összes ilyen szösz belemegy a...
1: Igen,
0: pofádba.
1: Igen. Azért szoktam szemüvegbe menni.
0: Igen, de most nekem eleve van szemüvegem, de nekem arra is ráragadt, úgy, meg hogy micibe voltam, oda is alá, meg az egész fejem tele volt szössze. Az olyan fura volt, mondjuk ilyen szempont, meg tudom, mi volt a fura, de jó, az oké, nyilván a bicikli az ilyen, hogy a választóvonalak az úton rohadt lassan mentek mellettem. Tudod, azt megszoktuk egy motorról, hogy az általában egy csíká alakul, itt pedig ilyen
1: elmegy egy, akkor tekerned kell.
0: Elmegy egy, akkor jön a következő.
1: Így van, hát a bicikli ez ilyen.
0: Hát ilyen, tudod, ilyen.
1: Akkor lassulsz be, és visszacsatolva egy picit egyébként erre a rolleres témára, tehát ez a 25 km/h, ez brutál gyors bicikli úton, forgalomban, amikor sok minden történik, ugye ez van a biciklinél is igazából, de amint kinyílik egy picit ugye a táj és az út szélessége, onnantól kezdve ez így elkezd elenyészővé válni. Én akkor tapasztaltam ezt, amikor rollerezni mentem, az van, hogy nem a másik környéken, és kiértem egy ilyen nagyobb útra, benti, tehát hogy szabad használni, nem kell megbüntetni utólag, és ott volt az, hogy na, akkor full gáz, 25, és akkor ott ugye ez úgy elenyésző, és akkor úgy mész. Igen. És olyan, mintha nagyon lassan, és akkor ott éreztem azt, hogy most akkor kint nézelődsz, így várat,
0: hogy... Az ered,
1: na, oda jutottunk, mert még utazni kell, tudod, és akkor van még 200.
0: Na mindegy, hogy kedvet kaptam, gyanús, hogy jövő héten elmegyek, és veszek egy biciklit, akkor ja. És akkor aztán hajrá.
1: A bicikli, de klasszik, ezt a kettőt szoktam váltogatni. Igen, a bicikli is fantasztikus igazából. Tehát városra, tudod, egy Szabadka méretű, de hát még nagyobb városokban is, hát hányan használják. Na mindegy.
0: Bár a felejtje meg különben, tudjátok, hogy bárhogy mondom, én most ne arra gondoltok, hogy ezt mondom, de én bárhogy gondolkozok, akkor is mindig a motor a legjobb. Egyezi meg gyors, lerakod bárhova, és kapaszkodj, bezárod, és azt nem lopják el. Mert biciklivel az a baj, én értem, hogy én de hogy lopnak el egy 250 kilós motorot?
1: Hát mit tudom én, megoldják.
0: Hogy?
1: Nem tudom.
0: Nálunk nem lopják ezt a vatkát. És akkor az a baj, a biciklivel viszont mindenki ellopja. Azt mindenki ellopja. De hát, hogy a biciklivel szuper, csak hova rakod le?
1: Igen.
0: Tehát valami olyan brutális zárat kell venni rá, ami majdnem annyiba kerül, mint a bicikli, és akkor esetleg talán. Hát természetesen a legszörnyűbb sztori különben ezzel kapcsolatban. Anyu, szerintem azt most elmeséltem ennyi év után. Annyit mondok, hogy egészségügyben dolgozott. Nyilván a nagykapu nyitva volt, és úgy kellett bemenni az udvarba, majd ugye a rendelőbe. És ugye, amikor bemész, akkor állnak a bicajok. És Magyarországon zenéltem valahol, és találtam egy ilyen brut, akkor az nagyon, nagyon, nagyon modern és high-technek tűnt, egy olyan biciklizár, aminek van maga a zár része, egy ilyen, mint egy I betű, olyat képzel, és abban az I betűben csatlakozik egy fém U betű.
1: Aha.
0: Fix. Kemény az egész, tudod. Ráadásul fel lehet szerelni a biciklinek a vázára, és akkor tudod, csak úgy leföl csatolod. De ilyen
1: igen,
0: full modern.
1: Igen, igen.
0: Megvettem olyanok ajándékba, mert tudom, hogy bicajozott, és szerintem 2 hónapon belül ellopták a bicikliét. Hogy vágták át azt a vas csövet?
1: Hát vagy a kulcsos
0: ezek
1: részt,
0: az szerintem. Állatdögök. Azóta igen, bánt különben. Hát
1: csomószor, hogy? Igen, dumáltunk már erről. Miért? Szerintem. De figyeld, most
0: annyira kell az a rohadt bicikli ezeket a lopóknak.
1: Parasz logikával nézve, tehát autókat, autók zárát viszonylag gyorsan föltörik azok, akik már nagyon szakavatott személyek ugye ebben a műfajban. Akkor innentől kezdve, hogy bicikli zárnak a kulcsrendszere, vagy zárrendszerét, tudod, azt ugyanígy viszonylag könnyen. Tehát szerintem az az egyik legfontosabb gyenge pont, nem az, hogy most mennyire vastag, és akkor neki mennek flexel ott hangoskodni, meg szikráztatni, meg nem tudom, hanem egyszerűen a kulcsos részét ott valahogy belenyúkárak, nem tudom, hogy, de meg ugye, hát én is egyébként, nekem szerintem annak köszönhető, hogy van még bicikli, most már viszonylag régóta, hogy tényleg soha nem hagyom ott sehol, úgy húzabosabb ideig.
0: De, nem szabad.
1: Tehát még amikor nem tudom, így bejön a jó idő, és mondjuk nem tudom, valakivel nem tudom, elmegyek találkozni a városba kávézni, akkor már úgy nézem, hogy akkor valahol kiüljünk, és akkor olyan helyen tudjam lezárni biciklit, hogy közben azért lássam, hogy viszonylag közel legyen. Tehát ilyen, hogy én lezárom két, és beülök, nem tudom, egy másfél órára. Nem, felejtős. Tehát, hogy így...
0: Felejtsd el. Érdekük ez Kitty, azt mondja, sziasztok, hát jó, a fiatalok is azért kemények ezeken a járműveken, ám én láttam már olyat is sajnos, hogy a néni alig tudja balanszba tartani magát, egyébként sem, nagyon megy neki, de ereszkedik, mint az állat mégis. Majd a szemafornál majd lesz időt, mikor pirost kapott, semmi egyensúly, ők is elég veszélyesek. Hát ez egy külön kategória, igen, de nem tudom, szóval, hogy nyilván én ezt nem érzem át, még egy ideig remélem, de hogy ugye van ez, amikor ilyen idős vagy, már nagyon, és akkor nem tudom én, nem bizt már biztajozni, vagy nem tudom. És akkor ez is egy ilyen jó megoldás, mert elég olcsó, gondolom ahhoz képest, és
1: hát de könnyű, és sokat, akkor most, így tudom, megy. Sokszor grik be nekem igazából itt ez a háromkerekű megoldás, ugye ezeknek az elektromos járműveknek. Én elhiszem, hogy ez rengeteget könnyű. Most kézzel nem tudom elmenni a boltba, a piacra, ide-oda. De amúgy meg az mindig problémát jelentett, ha belegondolsz, tehát amikor megidősödik az ember, és lehet, hogy mi is tud, ide fogunk tartozni, ha megérjük azt a kort, de amikor tudod, így egy egész életet leéltél, úgyhogy azért tudod, csak, hogy mondjam, agilis voltál, részt tudtál venni a forgalomban, a hétköznapi életben, bármilyen formában, és akkor értelem, hogy kezdenek úgy megszűnni, vagy lecsökkenni a képességek, de azért úgy szeretnél még úgy létezni, és akkor tudod, akkor van ez a küzdés, akkor hosszabbítgatod a jogsit, de már nem olyanok a reflexeid. A világ az folyamatosan változik, egyre nagyobb a rohanás.
0: Gyorsan.
1: És innentől kezdve, tudod, mindig lesznek ezek a jellegű akadályok, meg az, hogy nem tudom, ezért problémát okozol a forgalomban. Hányszor van az, nem tudom, így gyerekkorban is emlékszem, hogy nem tudom, akkor még nem voltak elektromos járművek, bicikliken mentek, nem tudom, idős emberek, és ugyanúgy csellengett az úton, életveszély volt, vagy ha nem tudom, ezért látta egy régi 101-est, vagy most is, ha látsz éppen, akkor is egy idős ember ül benne, akkor azt azért nagyon gyorsan kerülöd, mert ilyen nagyon óvatosan megy, nagyon látni azt a bizonytalanságot.
0: Hát nekem személy szerint vannak 65-70 pluszos motoros ismerőség, mennek, mint a állat. Hát...
1: De hogy nem csak nem tud mindenki így működni.
0: Hát
1: tudod,
0: igen, nem tud
1: az állat, hanem tudod, valakinek mások a képességei. Úgyhogy ezért mondom, hogy ez mindig alapvető jelenség. Talán ez egy zavaró, hogy nagyon megszaporodtak. Hát most a rollerektől itt nálunk már nem kell tartani, itt már kőkeményen leszabályoztak. Most Magyarországon is szeretnék ezt meglépni. Szerintem tök érthető módon, amúgy, mert tényleg
0: tudod.
1: Ugye eddig nem nagyon volt korlát ezekre, még a teljesítményére se vonatkozóan, úgyhogy... meglátjuk.
0: Jó van, de na, hát az meg majd kiderül, hogy nálunk is mi lesz igazából, mert az sokkal izgalmasabb lenne, hogy különben mikor kezdi el zavarni az ilyen törvény alapítókat ez a sok elektromos cucc. Mert ez nem volt. Tehát ez nem volt, ez a semmiből jelent meg, terjed. Én is próbáltam már ilyeneket, különben nem egyet. Én nekem elképesztő. Elképesztő az elképzelés, hogy ilyen kis elektromos zümmögőkkel menjen mindenki jobbra-balra. Az elektromos motort azt hiszem, hogy beveszi a gyomrom, abból van olyan, ami tetszik, őszintén megmondom. Az első rögtön ezek a terepkrosszok.
1: Azok nagyon jók.
0: Azok úgy tetszenek, úgyhogy nem azt mondom, hogy ezt elítélem. Tehát előfogadom el azt, mint az elektromos autókat. Bár ugye miután nagy pofával mindig mondom, hogy én nekem az elektromos autókat ne hozzátok a közelembe. Van most már egy olyan márka, ami meggyőzött, bevallom. Úgyhogy azt bevállalnám én is. De csak egy. Egyelőre csak egy. Na mindegy, 7 óra 35 perc van, zenéljünk.

0: Rádió.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Panoregeri. 7:45 perc van, beszélgetünk itt az ilyen bicikli zárakról, és írja nekünk Kati, hogy egy ismerősöm a számkódos zárat annyi idő alatt nyitotta, úgyhogy nem ismerte a kódot, mint én, aki ismertem a kódot. Volt olyan, aki ezt tökére fejlesztették különben abban az időben. Ezeket különben így én nem is szeretem már, de különben átváltoztatták, mert régen hogy volt? 3 kombináció volt? Szerintem most 4-5. Azért az egy kicsit nehezebb.
2: Várjál, mibe? Szám?
1: Biciklizár.
2: Merjél nekem van? 5. Merjem.
1: Várjál, 5. Nem, 4.
2: Öt. Az enyém az 5-ös. De ez öt. Ilyen full basic.
1: Basic?
2: Nekem is ilyen érdekes, hogy mindig így várom az ilyeneknek, amikor elmentem megvenni, mondjuk nem tudom, hogy 2-3 éve ezt az ilyen zárat, mondom, hogy nincs kedvem, aztán nekem is van egy ilyen nagy láncos, de ez külön súly, ez táskába kell vinni, de nem, de rettenetesen
1: nehéz. Kő vinni.
2: És vettem ezt az ilyen spirált, tudod, és ilyen számkombinációs, ötös. És akkor így vártam, hogy odaadják majd a kódot hozzá, és így nem, hanem gyakorlatilag te, amíg nyitva van, be tudod állítani, bármikor rá tudod állítani, olyan mechanizmusa van, igen, hogy akkor beállítasz magadnak egy számot, zseniális egyébként. Hát az tényleg olyanra van, hogy akkor beszaladsz ide-oda, mit tudom én, legyen csak ott lezárva egy kicsit, tudod, így nagyon kevés időt hagysz, akkor annyi időt nem nyitják ki. Eddig megóvta a bringát, de mondom, oda kell figyelni arra azért, hogy hosszabb idő, ideig nem kéne ott hagyni, sehol legalábbis én nem szoktam.
1: Mihály értekünk.
2: Voltam, úgy hiszem, hogy ez az ilyen 3-as vagy 4-es számkombinációs. Egyszer a Máté barátom a gimnáziumban, kint voltunk így az udvaron, szünetben, és akkor ott így le voltak zárva a biciklik, és ott így elkezdte így csacskázni, hogy szép magyarul szoktuk így mondani.
1: Igen.
2: Az egyik ilyen számkombináció zárt, és véletlenül kinyílt. Úgyhogy ugye kaptuk az alkalmat, és akkor nem ártottunk a tulajdonosának, csak így áttoltuk, jelet adtunk arról, hogy kinyitottuk, és áttoltuk máshova, és máshol zártuk le, és visszazártuk. Igen, csináltunk egy ilyet, csak hogy tudjon róla, hogy na.
1: Szemtelenek vagytok.
2: Igen. Jártunk itt.
1: Írják, hogy valaki. A számos zárakat a legkönnyebb kinyitni. Hát igen, írja nekünk Zoli.
2: Írj is, Máté, csak akkor egyszer sikerült.
1: Igen.
2: Hát ez tök véletlenül volt. Tekerészte.
1: Hopp, jackpot.
2: Jackpot. Azért is van ez igazából, mert ugye nagyon sokszor szerintem, vagy ritka az a fajta ember, én legalábbis úgy állok hozzá az én számkombináció záromhoz, hogy mindig csak ilyen 1-2-3 számot szoktam így áttekerni. Nem nagyon fogod te azt, de nem az a kombinációt, hanem úgy eltekered.
1: Hát de mi a kombinációd? Mi egy régi, amit most nem használsz?
2: Mondjam el most, hogy mi a kombináció.
1: Egy régit, amit nem használsz már.
2: Mondd meg te a bankkártya belépő PIN kódodat.
1: Hát jó.
2: Mondd már el.
1: Egy régit? Elmondok.
2: Nem tudok régit. Nekem szerintem sose volt ilyen. Ez talán az első ilyen, azt már nem fogom elmondani.
1: Nekem nagyon sokáig az ott a bankkártya száma a réginél, mert az már nem aktív. 6697.
2: Ez milyen jó beütni.
1: Tök. Titititit, abszolút
2: igen.
1: Jó.
2: Egy sávon vagy végig, ugye? Egy oszlopban.
1: Hát nem, a 6-6 az egy vonal, meg a 9.
2: Ja, a 7 az nem ott van.
1: Aha. És a 7, de viszont alul van, de a 9 vonala, de mint egy löbet.
2: Érdekes, ugye? Én is az ilyen 4 számjegyű PIN kódokat mindig úgy jegyzem meg, hogy oké, a számot is tudod, de inkább a mozdulatsor, hogy hol vagy a számlapon,
1: hát
2: milyen mintát rajzolsz.
1: Így jártam a boltba, hogy minta alapján, tudod? Aha. És akkor oda mentem a boltba, és valamit elbeszélgettem az eladónővel, és így odaérek a géphez, hogy beüssem, és így nincs a kezembe a vonal. Várj, akkor kéne tudni a számokat. Mondom, elnézést, mondom, magukban jártak, hogy mondom, nem tudják a kóra. Mondom, holnap visszajövök, jó? Másnap viszont, és kifizettem.
2: Igen, meg most kérdezik, Máté, hogy annó, tehát azért képzeld, hogy akkoriban mondjuk egy biciklizár mennyire lehetett biztonságos abban az időben, amikor az autókat is úgy látták el, a Renault 4-es, Lada, ezeket kavicsa 5-ös pénzérmével ki lehetett nyitni.
1: Ki lehetett.
2: A lényeg az volt, hogy valamivel el tud fordítani.
1: Igen. Pontosan. Sziasztok, Zoli, a helyetekben megvártam volna a kerékpár tulajdonos reakcióját, vajon mi fordult a fejében?
2: Hát igen.
1: Dani írja ezt nekünk. Meg. Abszolút.
2: Meg kellett volna lézni.
1: És azt jelenti nekünk Mihály Angliából, hogy jó reggelt, miért nem volt tegnap reggeli? Hát mi volt ez, valami kiskegyed műsor? Nem, hát az is reggeli volt. Csak olyan még nem volt, hogy két lány volt egyszerre.
2: Csajos reggeli.
1: Csajos reggeli volt.
2: akkor el lehet kapcsolni.
1: Nem hallgattam bele, nem tudom, nem tudom elképzelni, hogy milyen volt a tenapi műsor.
2: Én az elejébe belehallgattam, akkor
1: táskákról beszélgettek?
2: Nem táskákról, akkor is valami kajáról. Nem tudom, ott Edina mondta ezt a kolbászos történetet.
1: Már megint nem normális, különben komolyan. Állandóan csak kolbászokról beszél.
2: Eskü, tehát egyet kaptam, aztán nem volt időm tovább, mennem kellett már, úgyhogy na, ennyi csíptem el belőle.
1: Edináról, ha más nem is tudtunk meg, az biztos, hogy az esze a kolbász körül forog. Az
2: meg hát ugye a reggeli oldaláról is posztoltak egy képet, és ott is étel van.
1: Igen, hozott valami muffint.
2: Reggeli. Nem véletlenül reggeli a reggeli.
1: Csak de jó, hogy nem én voltam vele.
2: Szó szerint veszi.
1: Hoztam volna reggel a muffint, és így, na, kóstolt meg, és én meg
2: muffin.
1: Őrültek háza. 7:51 perc.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.
12: Hírek röviden.
13: Súlyos támadás érte Kárpátalját, Ungváron is voltak becsapódások. Ukrajna magyarok által is lakott vidéke a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb támadást éli át. Ungváról is becsapódásokról és robbanásokról érkeznek jelentések. Beszámolók szerint a város több pontján légvédelem dolgozik, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy a légiriadó végéig maradjanak óvóhelyen.
14: Csütörtök délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. A magyar miniszterelnök kiemelte, Magyarország kormánya mélységese elítéri az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen.
13: A szerb és a magyar katonaság közös légi gyakorlatot tartott Szabadkánál és Zomborban, a Szabadka környéki Békova Sport repülőtéren és a zombori aerodrom kaszárnyában tartottak gyakorlatot tegnap a Cross Landing 2025 keretében. A szerb és a magyar fél közös gyakorlata ezen a héten zajlik a két ország légterében és területén, közölte a szerb védelmi minisztérium.
12: Időjárás.
14: Szabadkán és környékén 20 fok lesz, napos időben eszélyszünk.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
15: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
16: Média támogató
0: a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
17: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.

0: A lustaságok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: Nos, hát találtunk egy újdonságot itt. A újdonságot, tehát a cikkírója szerint újdonság. De ez a fogyókúrával kapcsolatban utána nehéz vissza. A gyerekkorom óta hallom ezt, hogy fogyókúra, hallom ezt, hogy diéta. És folyamatosan az ment, hogy az emberek visszahíznak utána. Mindig szoktuk hallani, hogy...
3: kövérebbek leszek, mint valaha.
2: Hogy melyik a tartható diéta, ugye? Mindig erről beszélnek. Diéta, diéta. Rovat egyszerű a dolog, ilyen nincs. De hát nem az van, hogy... De hát én eleve nem is értem most, hogy már valamennyire vágom ezt a témát, hogy hogy adták el nekünk azt, hogy lefogysz egy diétával 2 hónap alatt, és utána ugyanúgy zabász, mint régen, és minden rendben lesz. De hogy lesz rendben? Ha le akarsz fogyni, az azt jelenti... Ezt most én mondom, csak röviden. Ha le akarsz fogyni, az azt jelenti, hogy a jelenlevő állapotod nem felel meg. Ahhoz a változtatáshoz az kell, hogy megváltoztasd az étrendedet, meg a mozgásszokásodat. Azt meg kell változtatni és tartani.
3: Életmódváltás.
2: Ja igen, aztán jöttek ilyenekkel. Életmódváltás. Élet,
3: de amúgy az. Nekem az nem rossz kifejezés.
2: Hát amúgy igen. Szóval megváltoztatod az életmódodat, akkor így, ahogy Zoli mondja, és megváltozik a külalakod. Ennyi az, ez ilyen egyszerű.
3: Köszönjük elméletben. A figyelmet.
2: Köszönjük a figyelmet. De most arra jöttek rá, hogy ugye mivel ez baj, és 2026-os elhízásról szóló európai kongresszuson bemutattak egy új tanulmányt, ez szerint a megoldás a napi 8500 lépés. Hát gondolom, tudjátok, minden időszaknak megvannak a saját hülyeségei. Most a csőből is az folyik, hogy 10 000 lépés. Mindenhol. Ez nekem tragédia, hogy 2026-ban egy elhízásról szóló európai kongresszuson felnőtt komoly emberek pénzt költenek arra, hogy rájön valaki, hogy 8500 lépés kell a diéta után. Ne haragudjatok. Ez tragédia. Mehetek ide dolgozni? Ilyen munkáját akarok én is. Sőt, én most 1 millióból az elkövetkező 5 évben rá fogok jönni, hogy 10 000 lépés kell. Be fogom nektek bizonyítani, hogy még kell 10 000, jó? Én ezt most tényleg beveszlek, Zoli, téged is. Gondolkozhatunk együtt. Vagy még a brasnyót is, meg az arentet is.
3: Lépéseket nem nagyon szoktam
2: akkor
3: számolni.
2: Kicsit drágább lesz. Én nekem meglepetés volt az, hogy nekem a telefonom méri. Igazából mindenkinek az iPhone-ja méri a zsebébe, és csak meg kell nézni. Aha. Ez nem tökéletes, csak kb. Hát tényleg különben megnézem, ugyan nekem tegnap mennyi volt. Tegnap sétáló napon volt. Éppen ugye megnézem, hogy ugyan mennyi van. Szolikám, elalszol? Mi van?
3: Nem én alszom, mert te alszol itt a szünetekben.
2: Hát én legalább a szünetben, te meg műsorban. Nagy különbség.
3: Na várjál.
2: Na nézzük, azt mondja. Hogy kell ezt nézni? Az a baj, nem ismerem még ezt a... annyira. Te most mit nézed, az órádat?
3: Az e-heti teljesítményemet nézem.
2: És mit mond?
3: Összesen 23 000 lépést tettem meg. Távolság 18,59 km, de szerintem ebben benne vannak azért a... Nem, tudja, hogy nem csak a gyaloglást nézi, hanem mondjuk, hanem tovább ilyen ami mozgás kategória, vagy bicikli, vagy nem tudom, mindegy. Megtettem mellettek 17, ilyeneket ír még. Aktív idő 1 óra és 21 perc. Hát ezen a héten nem voltam semmilyen edzés, nem végeztem úgy külön, hanem tegnap forgott egy videó, ami ilyen futót követett le, és akkor szaladni kellett utána.
2: Igen?
3: Mellette, előtte nem volt jó.
2: Elhiszem.
3: Szerintem ott jött össze a zöbe a lépéseinek. Eddig a mai napon egyébként ilyen 1100-200 lépésnél tartok mindössze.
2: De érdekes, én nézem, hogy nekem tényleg miért nem kiugró. Hát persze, mert olyankor a mobil le van rakva a futógépre,
3: ja.
2: És akkor olyankor nem tudja mérni, hogy mi történik. Na, de mindegy, nem is az
3: kerekedés
2: a lényeg, hanem...
3: Egy ilyen okos úra, amúgy ez szerintem zseniális találmány, én nagyon-nagyon szeretem, azért, mert igazából amióta megvan, ilyen célból is vettem egyébként a sportra, de nem gondoltam volna, hogy mondjuk így fog hatni az életemre, és képzeld el, hogy most már nem tudom, szerintem megvan egy jóta, 4-5 éve, és nézem napi szinten,
2: a dolgaidat?
3: Igen, és de

0: Általában így vannak felosztva, hogy, hogy napi kalória mennyiséget mennyit égettél el,
1: de az honnan az Isten
0: aktív kalória, tehát van egy úgynevezett passzív kalória mennyiség, és amit egyébként is elfogyaszt a tested.
1: Igen, azt értem.
0: Azért, hogy létezzen, az nem tudom, ilyen hát változó ember, embertípustól függ, nemtől függ, stb. Szóval van kalória mennyiség, van egy ilyen, hogy gyakorlatkör, ez azt jelenti, hogy egybefüggően mennyit végeztél, mondjuk ilyen intenzívebb gyakorlatot, ami egybefüggően gyakorlatnak nevezhető, mondjuk mit tudom, gyaloglás, vagy biciklizés, vagy bármi, csak egybefüggően, és te határozod meg az időket egyébként, hogy meddig kell, hogy egy-egy ilyen tartson, meg a napi állás, hát most az nem világos egyébként teljesen, de talán óránként nézi, legalább egyszer felállj, tehát hogy állva végez valamit, és akkor biztos el kell teljen bizonyos időnek ahhoz, hogy akkor azt úgy regisztrálja, hogy akkor na, akkor most álltál is abban az órában, és ha mind a három kör betelítődik, akkor ilyen jutalmakat ad, meg ilyen effektusok, meg tényleg, animáció. És igazából tudod, mi a poén? Hogy így erőlteti a tudatalattidba ez, hogy elkezded figyelni, és valahogy nem azt mondom, hogy most nem tudom, egy rohadt fárasztó nap végén még hiányzik, nem tudom, 50 kalória elégetése, akkor még megindulok még gyalogolni a sarokig, meg vissza, és úgy megyek be a házba, hanem úgy napközben figyelgeted, és időnként, mikor elpillantasz, akkor ezt nézed, hogy hát, hogy egész jól teljesíted. Hanem akkor mondjuk lehet, hogy egy picit aktívabbra tervezed a napot. Például, hogy mondjak egy ilyet, és nem tudom, amit meg tudsz valósítani. Én mondjuk a pannomban, amikor itt vagyok, akkor mindig azt alkalmazom, hogy nem liftezek. Lemegyek kávét főzni, és fellépcsőzök. Mindig lépcsőzök igazából, és az már rengeteget ad, és ezek ilyen kis mikro kalóriaégetések, ami egyébként tök hatásosan tud működni. Lényeg, ami lényeg, tökre inspirál. Engem legalábbis, nem tudom, hogy más hogy van ezzel, mennyire követi, mennyire nézi. Én nekem azt hiszem, hogy ilyen 600 vagy 650 kalória, aktív kalóriaégetés van beállítva egy napra, és ezeket általában úgy sikerül is elérni. Hát most a gyakorlat, hogyha nem olyan nap van, hogy beférne mondjuk egy edzés, akkor nyilván a gyakorlat az nem biztos, hogy betöltődik. Az állás az szinte minden nap megtörténik. És ennyi. És igazából szerintem valamilyen szinten tartásra ez tök jól tud működni.
1: És nézem közben, különben itt azért fogom a telefont a kezem,
0: hogy az a másik, ilyen... meg ez ott van a kezeden, érted? Tehát, hogy most mit tudom, te elmész sportolni, vagy mozogsz, nincs olyan szitó, hogy leteszed. Nem veszed le, este veszed le a kezedről. Tehát ez végig ott van, és végig mér pontosan mindent. És tök jó a nap végén, ha mondjuk ránézel, szembesülni az, hogy jé, tudod, ma tényleg, ma mit tudom, én sétáltam. Vagy lépcsőztem, vagy ide-oda, nem tudom, gyalog mentem, mert nem a kocsiba ülve izé, tökölődtem, meg nem tudom, és tök jó érzés visszanézni igazából. Heti, havi összesítéseket, nem tudom. Aztán vannak ilyen érméket tudsz kapni, akkor nem tudom, ilyen, hogyha csatlakozom valamilyen ilyen-olyan kihívásokhoz, tudod, hogy akkor az első nem tudom hány napon keresztül mindig töltsd be mind a három karikát, tudod, meg ilyen fontos, vagy legalább ennyiszer egy héten. És ilyen szerintem ez abszolút ösztönözheti az embert. Nem most azt mondom, hogy ez a kulcs, de hozzájárul ahhoz, hogy jobb legyen egy picit.
1: Hogy ez 280-tól 800 euróig, de így terjed kb?
0: Micsoda? Ugye,
1: hogy nézem, egy euróra.
0: Ja, nem tudom, hát mindig nyilván miután ugye Apple termék, ezért cserében nagyon jól működik, tehát én nagyon elégedett vagyok vele. Nekem egy ilyen alapmodell van, az egyik ilyen régi széria, mai napig tökéletesen működik, hangsúlyozom, 4-5 éve megvan és semmi baja nincs. Uh-huh. Sokan kifogásaik, ugye ez még az a régi iskola, ja, nem, van ezen is. Hát jó, most a legújabb generációsok azok belekerülhetnek annyiba, tehát most sokkal többet nem fog tudni igazából. Nekem nem titok, egy hármas, egy Apple Watch 3-ason van, basic verzió. Uh-huh. Tökéletes. Fantasztikus.
1: Hihetetlen. Jó, közben átnéztem a piacot is, hogy mi
0: újságban. Ilyet szerintem tudsz venni sokkal olcsóbban is egyébként. Úgyhogy, na, a lényeg, tehát a rengeteg fajta ilyen sportóra van. Én azért döntöttem ez, mert elég sokat utána olvastam akkoriban, mielőtt megvettem volna. Vannak ezek az ilyen-olyan kínai márkák, nem tudom, hogy milyennek őszintén. Nekem volt egy ilyen tapasztalatom, nem annyira tuti. Tehát GPS-t elveszíti a jelet, amikor mondjuk trekkingelnél, mérnéd a teljesítményed sport közben, stb. Merre mentél. Nem mindig tudja, ezek meg hibátlanul működnek, tudod? Meg a másik az, hogy egyébként összehasonlították LKG gépekkel a pontosságát, ami a pulzust méri.
1: Igen.
0: És azt mondták, hogy az egyik legmegközelítőbb technológiával rendelkezik ahhoz a precíziós műszerekhez és gépekhez.
1: Van-e benne?
0: Tudják ezt ezek a nagyon komoly sportórák is természetesen, de hát azok meg árba ugyanott vannak. Átjöttük egy ilyen smartwatch reklámba.
1: Hát nem, mert érdekel különben, tényleg. Azért, mert ez a 8500 lépés, ez őszintén megmondom, hogy le a kalappal, hogy ezt valakinek eladták. Ezen az Európai Kongresszuson, de ez különben, ez katasztrófa. Ez annyira egyértelmű, hogy ez katasztrófa.
0: Ezért mondom, ez lépéseket
1: is mérde. Szakemberek foglalkoztak.
0: Igen, de nem feltétlenül lehet, nem biztos, hogy ez a kulcs, hogy most a lépésekbe nézd, hanem az, hogy tudod, neked van egy másfajta életviteled, ha te nem a lépésekbe éred azt, hanem másképp, de eléred azt, akkor van arra lehetőséget, hogy kövesd

0: ezeket is nyomon kövesd igazából azáltal, hogy akkor nézed, hogy hol tart éppen a betöltődő kör, köröcske. Meg hát vannak nagyon cuki számlapok rajta, igen, az is fantasztikus.
1: Számlap.
0: Igen. Igen.
1: Nem, azon gondolkoztam most különben, azért fagytam, nem, azon gondolkoztam, hogy amúgy különben kézed, hogy nekem van egy ilyen iPad-em, amit arra jött arra, hogy nem használok soha. Ilyen fél évente egyszer. Lehet, hogy azt kéne eladnom, és annak az árán vennem egy, hogy hívják ott, egy ilyen órát. Csak egy túlságos, hogy szeretem a klasszikus órákat, de lehet, hogy igazából be kéne egyszer próbálkoznom ezzel. Lehet, hogy rákattanok, aztán
0: nekem
1: lehet vele
0: sokat
1: fizetni? Ez már olyan?
0: Lehet, persze. Akkor teljes jó összekötetésben az is jó az Apple-ter, még hogyha iPhone-od van, akkor teljes összekötetés van, üzenetek jelennek, meg értesítések, nagyon sokszor vezetés közben nem kell a telefont nézni, rápillantasz, oké, emlékeztetett, nice. Tehát, hogy oda jön minden. Tök jó. Nekem ez néha egy kicsit ilyen too much, de ez most más kérdés. Dávid írja nekünk, ugye ő Szegeden dolgozik, játszik nagy zenekarban, és a próbák között elég sok üres járata van, mondta, hogy ő is kihasználja, és elkezdett edzőterembe járni, és mondta, hogy fantasztikus érzés. Kitölti az üres idejét, és jól érzi magát tőle. Amúgy ezek tök jó megfejtések egyébként.
1: Persze, különben mondják ezt a 8500 lépést, meg az ilyesmit. Nézd, én ezt már látom, mert én erre nagyon ráálltam, tudod, és akkor folyamatosan, nekem az a szerencsé, vannak ilyen barátaim, ismerősöm, akik ebben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon profik, és akkor tudod, így minden nap kapok egy adagot ebből, hogy mi a lényeg. Uh-huh. És akkor ezt így mesélik. És akkor jövök rá, hogy igazából, tudod, évek kellene ehhez, hogy különben átálljon az agyad. Én ráálltam erre, és akkor tudod, én úgy vagyok vele, hogy nekem sokat ad, és akkor én szépen lassan tanulom ezt, és akkor szépen lassan csinálom. Mert ez nem ilyen egyszerű. Én elmondom az én nagy hülyeségeimet. De hát, hogy először például biztos voltam benne abba, hogyha elmegyek hetente háromszor edzeni, akkor ehetek, amit akarok, és én egyszerűen átalakulok, és szép leszek ugye a mai formáknak megfelelően. Nem működik sajnos, tehát ez így nem. Aztán, ha belegondolsz, Elvira pont ugyanezt mesélt, hogy ő mikor elkezdett, tudod, a Herbut Elvira, aki igen, volt igen, itt igen nálunk, mesélte a testépítő, mesélte nekünk, hogy ő is ugyanígy gondolta, hogy majd az elején, hogy akkor, ha elmész az edzőterembe, akkor azt hiszem, amit akarsz, hogy minden elfogy, mindent elégetsz. Rájössz, hogy nem. Akkor oké, akkor meg kellett mondod edzeni. Én ezt se értettem az elején. Azt hittem, hogy jól edzek. Kiderült, hogy nem. Meg kell tanulnod az intenzitását annak az edzésnek, ami nagyon fura élmény, és csak akkor fogod megtudni, ha valaki segít, ezt magadtól nem tudsz rájönni, ha csak nem vagy valami külön tehetség. Utána, amikor az intenzitást is megtanulod, akkor utána meg kell tanulni program szerint menni, hogy mit miért csinálsz. Ez már 86. lépés. Közben a kajádat is fejleszted otthon, és ráállsz a kajára, megtanulod lassan, hogy melyik kaja mire jó, uh-huh, melyik kajától mit kapsz, melyik az, ami igazából a tested számára szemét. Tehát mondjuk, hogy
0: ez megeszel egy szabott nagyon
1: zacskó chipset, eszel, az nem ad túl sokat, de például tudod. Na és akkor ebben az egész őrült világban is szépen lassan ráállsz, ha téged ez a téma érdekel, ha te akarsz tenni azért, hogy jó néz ki, és akkor utána szépen lassan, évek alatt az ember így rákattad. Sokkal jobban jár az egyértelmű, hogyha valaki ezt mondjuk már például 18 vagy 20 éves korában elkezdi. Az fantasztikus. Én nagyon későn kapcsoltam. Én azt hiszem, hogy 38 voltam, amikor először komolyan elkezdtem ezen gondolkozni, akkor változtatni kéne. És akkor volt egy jó 3/4 év, amíg én ezen csak úgy gondolkoztam, meg ilyen enyhe kis diéta, és akkor körülbelül szerintem most egy másfél-két éve álltam rá erre az útra, állandóan tanulsz valami újat, és az, amit el kell fogadni, hogyha ennyi évesen vágsz ebbe bele, az nem két nap alatt lesz. Ezzel küzdöttem a legjobban.
0: Igen.
1: Ezzel küzdöttem a legjobban, de amúgy érdekes az út, meg izgalmas az út. És akkor ezért szörnyű nekem, amikor valaki meg borzasztan el van hízva, és nekem tök mindegy, de tényleg mindenki azt sem, amit akar. És akkor tudom mondja, hogy én mindent megteszek, de nem tudok lefogyni. Dehogy. Az a baj, hogy különben ez, amit mondok, hogy rájöttem már, hogy ez akkora munka, hogy múltkor mondtam egyszer a rádióban, ha alapvetően nem vagy beteg attól az állapottól, amiben vagy, csak annyi, hogy itt tudom én elégedetlen vagy, hogy hogy nézek ki, vagy rosszul esik nyáron kimenni, de örömöt ad az a kaja, akkor inkább egyé. Mert rálépni erre az útra úgy, hogy nem érdekel őszintén, az körülbelül egyenesen szerintem lehetetlen. És azt nem rosszból
0: igen,
1: mondom, hanem
0: igaz.
1: Azért, mert ez
0: igaz, hogy beszélsz.
1: Ez sajnos ez így van, és akkor most mondd el, hogy ezek 8500
0: az életedben.
1: Igen, lépéssel. Látom, külön nagybácsim kezdte.
0: Bölcsöttél, Zeci.
1: Mindegy.
0: Igaz, hogy 75 évet kellett erre
1: várni. Igen, várni kellett. De a nagybácsim kezdett el például olyan dolgot, hogy őnek is volt is súlya jócskán, és akkor nem azt mondta, hogy most ő megváltja a világot, hanem hogy ő jó, hogy gyönyörű helyen lakik, víz mellett, és akkor például, mint ahogy nálunk, nem tudom, itt van a palics, amit persze imádok, hogy mindig van egy réteg ember, aki savazza ezt a palicsot, akkor ne menjetek ki már tényleg. De hogy ő minden este elment sétálni. És az sokkal, ez körülbelül ez a lépés, amit mondok egyre fontosabb, hogy kiment minden nap sétálni, és akkor kicsit helyre dobta. Nem lett szupermodell tőle, de tudod, helyre jött egy kicsikét. Hát ettől ezt lehet elvárni.
2: Igen.
1: És kicsikét jobb. Ennyi. Ez a sztori ennyi. És akkor most itt lehet minden, látod, hogy vannak ezek a divatok, hogy most már minden proteines, nekem ez az érdekes.
0: Igen, akkor vannak igen, ezt én is látom.
1: Akkor vannak ugye barátaim, akik ilyen nagyon durva sportolók, akkor ők mondják, hogy az különben nem hogy átverés, csak nem ilyen szuper minőségi brutál kaja az. Nem rossz, de tudod. És akkor mondom, most komolyan? Én azt hittem, hogy ez a megoldás, tudod. Önnék egy pudingot, akkor veszek egy protein pudingot, abban kevés a cukor, nem mondják, nem így működik ez. És akkor tudod, hogy szomorú voltam. Mm. És akkor még csak egyet dobok be.
0: Emetél
1: és akkor...
0: egy krémest.
1: Igen. És akkor utána sírva. Pedig vannak ezek a proteinporok, biztos életedben már fogyasztottál ilyet, tuti.
0: Én azt sose, kézzel, sose.
1: Komolyan, sose? Egy ilyen mixet nem vettél meg?
0: Nem. Lehet, hogy megkóstoltam, most nem tudom. Nem kevertem be ilyesmit sose.
1: És akkor az is megvolt, hogy nekem volt egy, most van egy barátom, akinek a fia nagyon-nagyon-nagyon komolyan edz, ő így fiatalon belevágott, nagyon-nagyon díjazom, hogy ezt csinálja, és akkor úgy közösen vettünk ilyen nagy vödröket, és akkor fereztük, tudod. És akkor megint csak a barátaim mondták, de tudom melyik különben, hogy azért van ennyi fajta, mert hogy ez mind másra van, és mind másnak a minőséges. Ezt akkor mondtam, nem tudom, de sejtem. És akkor keresgéltek, és akkor mutattak nekem egy olyat, ami úgy nekem jó. Tehát ennyire durva, hogy ez annyira minden van, hogy ebbe bele lehet bolondulni, és ugye meg kell találni, hogy neked mi a jó, és ehhez kell általában a szakember, de az az igazság, tudjátok, hogy ez akkor működik, ha tényleg érdekel. Meg akkor működik, hogyha olyan emberekkel vagy körülvéve, mert hogy most mondok valamit, hogyha mindenki azt élvező kalácsokat süt, mert tudod, hány ilyen nő van, aki imádja, és fantasztikus kalácsokat sütnek a nők különben, tényleg az anyukák, a feleségek, ugye csinálják ezek a dolgokat, és te meg vagy az egyetlen ebben közegben, aki pedig nem tudom, egészségesen, meg cukor nélkül, meg mit tudom, van ez a mánia, akkor te hiába mondod ezt nekik, hogy csak nevetni fognak. Mint ahogy te is mondtad egyszer, és ebbe különben igazat kell neked adnom, mondtad, hogy ha kivesszük a süteményből, ha kivesszük a süteménynek a lényegét, ugye, azt a cukrot, meg azt a kalóriatartalmat, akkor ne legyen sütemény, ugye?
0: Igen, amikor azon hát spórolunk, ott akarunk fogyni. Ott.
1: A süteményen.
0: A csokoládés tortál, igen.
1: Akkor azt mondtad, akkor ne egyél sütemény.
0: Igen, úgy így gondolom továbbra
1: is. És akkor valószínű, hogy ők majd néznek rá, hogy jaj, hát Zolika, már megint valami ötlettel jön, hát mit tudom, itt van, akkor egy ilyen krémest, ugye? És akkor ilyen közegben nem lehet.
0: Mindenkinek megvan az, hogy hol tudja megtalálni a magának való, nem tudom, edzési folyamatokat, mozgásformákat. Én igazából az ilyen főleg kardióba találtam meg, de nem azért, hogy most nem tudom, folyamatosan fogyni akarok, hanem azért, mert nekem az nagyon végtelenül jól esik.
1: Tehát de én emlékszem a pillanatra, amikor te ezt elkezdted, neked ez már legalább 4-5 éve van.
0: Hát igen.
1: Szerintem
0: igen. Nagyjából.
1: És különben abszolút, nem azt mondom észrevétlenül, mert te is nyilván tettél, de te abszolút átalakultál ennek köszönhetően, lehet, hogy nem döglöttél bele, de működik.
0: Igen, azért meg kardió, tudod, de hogy hozzáteszem, hogy én nálam nincs ez a fajta tudatosság, hogy mondjuk nem tudom, a te esetedben, hogy nem tudom, te meg vagy milyen formát akarsz, izmokat akarsz, kicsit itt teszem azt, mert az szerintem baromira sokkal nehezebb fölépíteni. Úgyhogy akkor akkor megvan az, hogy kajálhatsz, hogy edz, hogy ellensúlyozz esetleg valamennyi kardióval, nem tudom mivel, én meg csak tudod így mozgás, és akkor az önmagában fogyaszt, és szerintem úgy sikerült megtalálni a balanszot, meg hozzáteszem, amikor, és ezért jó az életmódváltás kifejezés, mert amikor átállsz erre, előbb-utóbb, hogy is mondjam, tehát lehet, hogy tudatosan elkezdesz odafigyelni, hogy kicsit meggyorsítsd a folyamatot, a fogyási folyamatot azáltal, hogy akkor kevesebbet eszel valamiből, hogy akkor ez is így kialakul, plusz mozogsz, és előbb-utóbb a szervezeted megszokja, hogy kevesebb kajával is bőven elég is el vagy. És nekem az is kialakult az évek alatt, hogy igen. Nincs ez a nagy, ami korábban, hogy ez a töménytelen mennyiség. Persze előfordul, hogy megtörténik, de őszintén olyankor már nem ad olyan örömöt, mint amit ahogyan ezt régen tette.
1: Igen.
0: Egy ilyen tökéletes, egy tök jó balansz tud kialakulni, ami még mindig azon a ponton is így sokszor nehezen tartható, mert tényleg sokszor lusta az ember, vagy hajlamos, én amiben a mai napig beleesek hibába, tegnap is pontosan ez történt velem, amikor ment ez a futós kis munka,
1: igen.
0: Nem éredzettem, de le kellett követni, és ott is egész nap tényleg halálomon voltam, fájt a fejem, fáradtnak éreztem, azt éreztem, hogy ez egyetlen dolog, amire alkalmas ennek az, hogy lefeküdjek aludni. Kimentünk a szabad levegőre, megindult a mozgás, és hoppá, elmúlik.
1: Ugye?
0: Elmúlik, gyerekek, és mindig rá kell jönni, és mindig ellustul is az ember, szóval nehéz ezt tartani, de van egy tök jó balansz, ami kialakítható.
1: Abszolút jó, és Jóskabá írt nekünk, figyeld ezt, azt mondja, én lefogytam egy év alatt 27 kg-ot, nem eszek kenyeret, tésztát, édességet, krumplit, csak húst, fehér szalonnát, kenyér nélkül, és napi 10 000 lépés. Írja Jóska bácsi. Na most Jóska bácsi, te tényleg ezt csinálod, akkor gyanús, hogy ha nem diétát követsz, hanem csak ezt így eldöntötted, gyanús, hogy ez a kettő diéta.
0: Egy kicsit a felé húz igazából. Igen.
1: Amit különben őszintén megmondom...
0: Az a hússal, zöldség az lehet, hogy nem árt egyébként. De te tudod, te érzed, hogy mi a jó. Egyébként, ha működik,
1: belefér akkor... Belefér a zöldség, meg pici magvak, meg ilyen, belefér ebbe kettőba. Én őszintén nagyon sokfélét próbáltam. Én most azt hiszem második hete vagyok full ezen a ketón, ez életem legkönnyebb diétája. Én nekem ennyire könnyű étrendem nem volt soha. Azért, mert nekem ez nagyon fekszik. Van egy csomó ember különben tök érdekes, és ez érdekes, hogy mindenki más, ez nem szabad általánosítani, mert van egy csomó ember, aki például imádja a tésztát, és az ő szervezete úgy reagál rá, hogy az úgy oké. Én nekem a tészta az mindig ellibbent. Nekem mindig olyan érzésem volt, hogy eszek egy jó tésztát, és utána én másfajra rá már éhes vagyok. Tehát én amíg nem eszek húsat, nem nyugszik le a szervezetem. Igen. Hát most valaki, próbálnám ezt elmagyarázni egy vegán embernek, aki nem tud ránézni a húsa, érted? Szóval, hogy az igazság, hogy lehet itt nagy igazságot mondani, de itt a nap végén mindig arra kell rájönni, mint amit a Zoli említett, hogy ez teljesen személyre szabott, személyfüggő, és le kell állni ezekkel a nagy marhaságokkal különben, tényleg, hogy majd tablettákat veszek be, gyomorműtétre megyek, tudod?
0: Jaj,
1: gyűrűztetem a gyomrom,
0: nem
1: tudom én, ozempikot nyomok magamba,
0: injekcióval. Ki van valahogy az ember találva?
1: Hát gondolom, tudjátok.
0: Csak el kell kezdeni visszaállni kicsit arra a fajta gondolkodásmódra, hogy lehet másképp is, nem csak kocsiba
1: hát
0: ülve,
1: lehet
0: munkahelyen ülve, aztán otthon csak, ülve élni az életet.
1: Csak tudod, mi a baj? Hogy az, és én értem én, hogy ez mély nehéz, és mély általános szenvedés ez a világban. Azért, mert tudod, Zoli, hogyha, és most ne aragadtuk, hogy így mondom, csak az a baj, hogyha elkezdesz foglalkozni azzal, hogy mi az a kaja, ami neked kell. És bemész a boltba, akkor rájössz, hogy egy nagy bevásárló központ 80%-ban az ellenséged. Tehát olyan dolgok néznek rád a polcokról, amik fantasztikusan finomak, és fantasztikusan semmit nem adnak neked. Ez a baj ebbe. És most nem mondom, hogy melyik, de képzeljétek el, volt egy ilyen próbálkozása az egyik nagy bevásárló központnak, hogy létrehozott egy ilyen biorészleget. Picike, de biorészleg. Jó, a biorészleg az nem feltétlenül arról szól, hogy nem tudom, kevés kalória, csak hogy mondjuk, hogy bio dolgok vannak ugye a származását illetően, meg ott nagyon sok minden volt, ami megfelel különböző diétáknak, spéci dolgok, stb. Igen, katasztrófa, tudom, hogy az legalább háromszoros áron van. Szóval az én is néztem egy pár, hogy az életek jó ára van, tudod? Akár legyen az alma, vagy bármit, ott normál alma, ennyi, nem tudom, 100 dinárom, ezek 300, tudom, valami. Na mindegy, de az van, hogy ez ott volt 2 hónapig, és eltűnt. Azt mondták, hogy jó, hát ez nem megy. Erre még azért nincs igény. Megértem. Eszméletlen drága, azért vannak határok. Vannak határok, mint ahogy arra is rászólnak, hogy nem tudom, amikor meg valaki sok húst teszik, akkor meg mondják, hogy jó, de honnan szerzed be a húst? Hát jó, most már saját csirkéket nem fog nevelni otthon, érted? Szóval most azért itt vannak határok,
0: de
1: tudod.
0: Arra is lehet, hogy most nagyon érzékeny vagy erre, akkor kimész a piacra, és akkor megveszed, de ott valószínűleg ugye az udvaron kapirgáló csirkékből származó húst fogják adni nagyobb valószínűséggel, mint a boltban, de őszintén most a bolt is érted, hogy mondjam, az életünknek egy jelentős részét már azért leéltük.
1: Hát le!
0: És, és ennyi idő alatt, ha nem jöttek ki olyan jellegű problémák, amiket okozhat a boltikaja, mert pedig szerintem az esetek 80-90%-ában ilyen kajákat fogyasztunk, ott vásárol termékeket, igen, akkor nem hiszem, hogy annyira, na, sok baj van ott, érted? Tehát nyilván ott is meg tud választani, hogy hogyan válogasd össze a kajáidat, mit tudom én, tehát a praktikus. Tehát
1: de Zoli, ember függő, nekem amióta kezdek átállni a normális kajára, nekem voltak valami brutál kiütéseim, amik eltűntek, úgyhogy csak volt valami baj vele. Meg volt pillanat, amikor 125 kiló voltam, hát nem ilyesked.
0: Hát csak igen, nem mozogtál, nem volt balansz az életedben. Jó. Hát ültél a kocsiba, itt feküdtél.
1: Aludtam mindenhol.
0: Igen,
1: ilyenek voltak.
0: Dobáldán
1: Robi mondja különben, hogy ő neki a gurmaszka a best, mindjárt eszik egyet megint. Szoktam neki írni, hogy reálisan, mindig, amikor posztolja, hogy eszik ilyen nagy gurmaszkát, írtam neki egy pár hogy kommentek, hogy reálisan már nem kéne, hogy élj. De hát, hogy de viccelek csak nyilván, mert igazából az is oké. Na mindegy, szóval tudjátok, ennyi ez az egész történet. És tényleg, mint ahogy Jóska bá is írta, hát azért fantasztikus sztorik vannak ebből. A Ati is írt, ő imádja ezt a témát. Na nézd, azt mondja, otthon nem hordom magammal a telefont, és 18-23 000 lépés szokott lenni napjára. Az Android is méri, nagyon sok mondjuk a genetikán, és már családon belül is nagy különbség lehetnek, abszolút. Na, ez is egy érdekes történet.
0: Tudod, ez, amit te is mondtál még az elején, egy kulcsfontosságú momentum, ez, amiről meghatároztuk, hogy rájöttünk arra megfejtésre, hogy a szerb gyerekek azok már gyerekkortól kezdve edzenek, a magyarok meg nem annyira. Mindig van kivétel, de alapvetően tényleg ezt láttuk mindig a szerb fiataloknál, mikorunkban is, hogy mai napig lehet látni, nagy sportáskák a vonulnak, mindig járnak valamilyen edzésre. És látok olyan embereket igazából, hogy két végletet szoktam tapasztalni, mondjuk a korunkbelieknél két véglet van, akik egész életükben valamilyen sportra jártak, tehát látszik, hogy tudod, még hogyha van egy ilyen kis pocak is idővel, mert most nincs ideje annyit edzeni, látszik, hogy sportos testalkatú is, hogy amúgy alapvetően rendben van. A másik, aki meg nagyon versenyszerűen sportot lehet vele, és ráhízott arra az izomra, és egy ilyen nagy monstrum lett belőle.
1: Hát igen.
0: De alapvetően nagyon fontos a gyerek kortól kezdve a ránevelés arra, hogy akkor mennyi sportolni. Nekem se erőltették a szüleim, lehet, hogy kellett volna, fene tudja, nem tudom, hogy mennyire tudtak volna rávenni.
1: Hát igen.
0: De nekem is végtelő késő jött, és onnantól kezdve meg azt nem értettem, hogy mondjuk azért csak lementek, tudod, iskolás évek, és hogy a tornaóráknak lehet, hogy erről is kellett volna szólnia, hogy akkor megtanítanak, nem tudom, helyesen futni, hogy vezess fel. Ne az legyen, hogy akkor, nem tudom, évközben kétszer kivisznek a stadionra, le kell futni kétszer azt a 400 méteres kört.
1: Elmegy a kedves életre.
0: És ilyen versenyszellemet ébresztenek benned, és akkor végén ott hánytak emberek, meg rosszul volt mindenki, érted, mert nem vezettek rá arra, hogy hozd be az energiádat például a futásra. Hogy tartsd a lábad, mire helyezd a testsúlyod, érted? Mert most megtanulsz, nyilván megtanul az ember futni magától, de lehet, hogy helytelenül nekem, rengeteg személyszer a súlyis futásoknál rettenetesen elkezdett fájni a sarka, mert valószínűleg sokkal erősebben csaptam oda, mint kellett volna, érted? Nem tudod, az elejére helyezted a súlyt a lábfejednek. Tehát, hogy ezek fontos dolgok lennének, és szomorú az, hogy tudod, az ember sokszor 30 fölött jön arra, hogy akkor, na, akkor magát, akkor néz a neten videókat, és akkor
1: megtanulod,
0: hogy igazából ez tök jó. Tehát ott is érzek némi hibát, nem tudom, de alapvetően, amúgy meg tök jó.
1: Tehát, hát amúgy meg tök jó, persze.
0: Tényleg, most azt mondja, és a séta fantasztikus egyébként.
1: A séta szuper jó.
0: Most nemrég óta egyébként praktizáljuk azt, az is hozott vissza engem is egy kicsit így az aktívabb életmódba, hogy Alett részt vett itt a Kókai Móni által megkérdezett ilyen céges szinten egy ilyen minden nap valamennyit. Igen. És ez így hajtott, és ment, és én is társultam, és nagyon sokszor vittem egy gyaloglás, egy pici kocogás közben, de alapvetően gyaloglás, tempósan. Fantasztikus a nap végén, gyerekek. Hulla fáradtnak érzed magad, az nem az a fáradtság, higgyétek el, tényleg.
1: Persze, tehát, így, jó.
0: Én mondom, napról napra meglepődök ezzel, mindig meg kell lepődnöm, mindig rá kell jönnöm, ez a szomorú része, de alapvetően tényleg ezt okozza, hogy minden probléma megszűnik. Nézd, sétálsz, ki vagy a levegő. Fantasztikus. Viszlát.
1: Ati írja, hogy Zeci, tiszta jó indulatban neked nagyon sok ülőmunkád van. Nem csak nekem, hanem a világ lakosság legnagyobb részének,
0: igen,
1: különben.
0: Igen,
1: ezért ez egy általános dolog. Apám például ilyen hasonlóképpen vélekedik, mint az Ati, nagyon érdekeseket beszélgetünk különben az ebédlő, aztán elő mondja azt, hogy a mai modern emberek egyszerűen kiszaladt belőle ilyen gátlás nélkül, hogy ez a mai ember ez hülye, de ül egész nap, és aztán elmegy az edzőteremben mozogni. Hát mondom, oké, apám, de ez az új világ. De hát, hogyha olyan a munkát, hogy a számítógépen dolgozó, meg kreatív munka, ahol az agyat kell, nem pedig nem tudom, mint hogy Ati, nem egy farmon dolgozok, ahol nyilván ott egész nap menni kell, meg rohangálni kell, meg mindent csinálni, akkor persze, hogy a nap végén valahol mozognod kell. Hát akkor különböző dolgok vannak. Vagy elmész úszni, vagy nem tudom, páderezni, vagy teniszezni, most ez a páderez ilyen divat.
2: Jaj,
1: vagy
2: nagyon,
1: teniszezni,
2: nagyon.
1: Vagy pingpongozni, vagy valamit csinálsz, hogy mozogjál. Nem?
0: Pont ezt mesélte nekem a Juhász Zsolti barátunk, aki teniszszakértünk szokott lenni itt a műsorokban. És mondta, hogy a téli edzések ugye azok ilyen fedett pályán zajlanak, a Palicsi úton van egy ilyen régi épület, csarnok, és az mellett is épült padelpálya.
1: Ez úgy mondja, hogy padel?
0: Padel. Ja, így szoktak el, mert mindenkit így hallottam eddig, de mindegy, annyira populáris, hogy dupla annyiért lehet bírálni ezt a kis pályát, nem tudom, kevesebb időre, mint a teniszpályát, ami tökéletes salak, fantasztikus, nem lehet, ez folyamatosan csak oda mennek az emberek, meg van mindenki örülve, sorban nyílnak a padelpályák, de tök mindegy, mozogjanak, az is tök jó.
1: Persze, ez a lényeg, ez a lényeg.
0: Rendben van.
1: A padelról, vagy pádel, vagy nem tudom, hogy mondják, arról egyedül azt nem értem, és ezt nem tudom megfejteni, haverokkal beszélgetünk, hogy elindult egy ilyen ellenszenv a neten, de alaptalan szerintem abszolút, és elindult az, hogy az, aki padelezik, vagy pádelezik, hogy az meleg egyértelműen.
0: Ezt írja Robi is most éppen.
1: Igen? Uh-huh. És ez nagyon megy különben a neten. Annyira sok ilyen videót látok, hogy az a szörny. Tudod, hogy kimennek a férfiak
0: pádelezni,
1: és így, hogy tudod, ilyen, amikor kimegy valaki pádelezni, és így, csak hűtöket így. Nem tudom.
0: Meg... Jó, a teniszről is van alapvetően egy ilyen, habár szerintem azt azért ellensúlyozza az, hogy remek játékosokat és meccseket lehet látni világszinten, úgyhogy az azért, hogy kihúzza a slabasztikából ezt a sportot.
1: A padel.
0: Hát azért, mert ez ilyen kis kifinomult, úrias.
1: Te próbáltad azt valaha?
0: Padel nem, teniszt igen. Ja, tenisz. Azt szeretném is egyébként folytatni. Már tenisz nagyon, az, rajta az... vagyok már pár éve, így ösztönzöm
1: magam. Az úri módi. Padel, meg hát nem tudom, hogy a padel. Na mindegy, úgyhogy ez van, 8:48 perckor zenérünk egy mindjárt hírekkel.

0: STK-ből, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.
1: Reklám.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Programajánló.
9: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firitházán június 6-án.
10: A csapatok megmérettethetik magukat pörköltfőzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
9: Firitházán, az ízek faluja.
11: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
8: Súlyos támadás érte Kárpátalját, Ungváron is voltak becsapódások. Ukrajna magyarok által is lakott vidéke a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb támadást éli át. Ungváron is becsapódásokról és robbanásokról érkeznek jelentések. Beszámolók szerint a város több pontján légvédelem dolgozik, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy a légiriadó végéig maradjanak óvóhelyen.
9: Csütörtök délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. A magyar miniszterelnök kiemelte, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen.
8: A szerb és a magyar katonaság közös légigyakorlatot tartott Szabadkánál és Zomborban, a Szabadka környéki Békova sportrepülőtéren és a zombori aerodrom kaszárnyában tartottak gyakorlatot tegnap a Crosslanding 2025 keretében. A szerb és a magyar fél közös gyakorlata ezen a héten zajlik a két ország légterében és területén, közölte a szerb védelmi minisztérium.
10: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 20 fok lesz, napos időben eszélyszünk.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
13: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
14: az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
16: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: közérdekű információ következik.
1: Ez mi volt?
2: Nagyon kívánkoztam arra, hogy ezt bemondjam így ebben a stílusban, és örülök neki, hogy sikerült. Szerintem jól hangzott. Nektek mi a véleményetek erről? Írjatok nekünk.
1: Olyan volt, mint a Goofy, ő adott ilyen hangokat. Igen, a rossz filmbe. A Jávna Skladista. Hivatalos vámövezet. Nem tudom, hogy ez hogy jön. Mindegy. Nagy fényben is ott vannak a rendőrök. Vagy nagy fényen, úgy helyesebb, nem a nagy fényben. Ott vannak a rendőrök, hogy tudja, nagy fényben.
2: Bár látod a fényt.
1: Már látod a fényt. Amikor megállít a rendőr, akkor sokszor látom a fényt, különben az tényleg így van.
2: A piros a teste.
1: Hát, azt is például, meg utána, mikor elmondja a büntetés mértékét, akkor
2: na,
1: a másik
2: akarsz beszélni?
1: Mit hát kérlek szépen határól. Határól akarok beszélni, ugyanis Horgos 2-2-n 50 perc, Horgosér összkedjen 31 perc az átlépés, a többi hely az ugye szokás szerint laza.
2: Subotica.
1: Azat főleg úgy most hosszabbította nyitvatartási csomó határátkerüljen. Szuper. Very nice.
2: 14 fok van mindeközben a határátkerőknél és Szabadkán meg környékén is. Szépen süt a nap, egy felhő sincs az égen.
1: Az égen.
2: Kell lenni egy ilyen versnek vagy dalszövegnek,
1: valahol
2: ami így
1: kezdődik. Biztos van. Tuti.
2: És napközben 18-19 fok lesz. Hát 20-at írt még reggel, gyorsan megváltoztatták.
1: Gyorsan, persze, ezt szeretik.
2: Gratulálunk hozzá. Holnap viszont melegebb lesz, esőt jósolnak némi nemű csapadék, tehát előfordulhat, de így a délelőtti órákra egyelőre én tisztának látom az időjárást, úgyhogy ez mindenképpen jó hír, 21-22 fokkal. Aztán hétvégén egy kicsit ilyen felemásabb időben lesz részünk, szombat-vasárnap esősebben alakulhat, napközben 19, vasárnap 14 mindössze.
1: Aha.
2: Csúnya, a kora reggeli órákban viszont enyhébb lesz a történet, 10-12 fok lesz tapasztalható, és aztán hát ilyen nagyon változékony jövő hetünk lesz. Esővel tarkítva, ugrál a hőmérséklet, de talán olyan 20 fokokat elérhetünk a hét közepétől majd. Mm-hmm.
1: Utána a fontos info, Újvároshelyi közösségben van kirakva a nagyméretű konténer ma és holnap, és lehet vinni a szemetet. Jó, hogy olvasom, akkor majd én is viszem.
2: Van mit.
1: Vigyed. Viszem.
2: Arra is kérlek, az emberek így aktívkodnak, és akkor viszik, mindenki viszi a kis szemetét, tehát valaki kocsival. Most meséltem Zecinek, én is a szerencsétlen autóba, akit amúgy nagyon szeretek, vittem az ilyen riszros suttat, olyan rossz érzés volt.
1: De hogy azt is simán bele lehet tenni?
2: Hát tettem ilyen, mondom, beterítettem én pokróc.
1: De nem, ebben a konténerekben, ebben elméletileg szabad?
2: Persze, sőt, aztán már nekem ott itt szóltak, összehaverkodtam azzal a bandával, aki ott tanyázott. Végén már kocsi cserében gondolkodtak.
1: Igen,
2: felajánlottak egy lehetőséget, meg gondolkodjak rajta, és hasonló kombit is cserétek volna vele, amivel oda kiérkeztek, és hasonlók. És ők szóltak, hogy ne megessem azokat a nehéz zsákot, szétcseszem a kezet, nyugodtan tegyem benne, szóval mindig úgy jön, hogy jön az elszállító kocsi, és akkor ott földobálnak mindent ott gyorsan. Hát mondom, nekem jó, és akkor pár zsákot, utolsó néhány zsákot azt letettem mellé, hát most na. Minden van ott, mindenhol egyébként. Most látom, posztogatnak az emberek egyébként fotókat arról, hogy hogy zajlik nálunk a tavaszi nagytakarítási akció. Én pontosan egy ilyennek voltam a szemtanúja, szintén a mi környékünkön, ott kis Radonovácon, ott a piacon, hogyha befelé indultak, nem tudom mi az utca neve, mindegy, van egy ilyen trögó, meg egy ilyen suli, óvoda, nem tudom, minden ott egyben, és az mellett is van egy-két ilyen konténer. Hát tegnap már elszállították, de ott így minden volt. Ott tényleg így minden van. Tehát így ott is. Majd jóval nyilván el fognak mindent takarítani, de nem fog ez így maradni, csak hát azért viszi a szél meg kicsit necces, de jóval mindegy. Tehát nem lesz nyoma ezeknek a
1: hát
2: dolgoknak.
1: Nektek semmi se jó, ugye Zoli?
2: Nem.
1: Nektek tényleg semmi sem jó.
2: De jó, nekem jó jött. Én csak mondom, hogy mit tapasztalok.
1: Igen, de miben, milyen zsákban vannak ilyen disznólopó zsákjaid, vagy miben?
2: Nem, én vettem külön ilyen, ezt az ilyen fehér színű, az ilyen erősített, tudod, az ilyen sutnak.
1: De ilyen, és mennyibe kell egy olyan zsák?
2: Nem tudom, mennyi volt darab, 20 dinár, azt hiszem.
1: 20 dinár egy zsák?
2: Igen, vettem 20 darabot, és abban így eltakarítottam mindent. Hát ez ilyen törmelékre, meg mit tudom, ilyen betondarabot,
1: hogy nem, tudtam, hogy ilyen
2: nem
1: van.
2: Szakítja ki. Nagyon durva egyébként, tényleg ilyen éles betondarab, így neki feszül, és így nem szakad ki.
1: What, de hol lehet ilyet venni?
2: Hát, nem tudom, valamilyen festékes ilyen mindenesbe vettem. Aha.
1: 20 dinár egy zsákot?
2: Igen.
1: Eleve le vagyok most.
2: Hát de most mennyibe került az egész? Mennyi? 20 darab zsák? Mennyi? Hogy jön az ki?
1: 400 dinár fizettél 20 zsáké?
2: Hát 400, fantasztikus. Hát 400 dinárért megoldottam az elszállítást, érted, ahelyett, hogyha kijött volna egy kamion. Vagy sokkal adtad, vagy kevesened a 20 dinárt?
1: Ja, kevesed? Ja, igen.
2: Aztán, hogy sokkal adod, azért megértettem.
1: 6-8 ezer dinár egy kamion.
2: A hangom veled.
1: Most jelen pillanatban.
2: Nem. Emelni a kezem.
1: De hogy emelni? Semmi. Van egy kádom, azt is be lehet tenni?
2: Hát, ha elég nagy zsákot veszel, szerintem azt is elbírja.
1: Nem a kádba, hanem ebbe a konténerbe, abba mindenbe lehet rakni.
2: Hát persze, most kádat én még nem nagyon láttam kivinni oda. Ja igen, és azt kezdtem mondani, hogy mindenki takarít, tehát ugye már valaki kocsival, mások megérnek, nagyon vicces, mert ilyenkor megérnek azok az emberek, akik talicskán viszik a nagy szekrényt, tudod, és a nagyobb, és akkor így sétál, de jó. Viszi, akkor kidobja ott.
1: De jó, az mondjuk, az kemény, az igen. Nem semmi. 9-21 perc van.

0: Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Programajánló.
5: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
6: hellovajdaság.com.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Műsorajánló.
8: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
9: Editor's Choice.
8: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: jogában áll hallgatni.
1: Hát itt egy csomó üzenet jött egyébként, ezeket
2: néztük. Hol? Hát nem láttam. Hol?
1: Hogy mondtad ezeket? Csak nekem került el a figyelmem. Itt ilyen ketodiéta, ketós kaja.
2: Nem.
1: Ki készíti neked a ketós kaját? Kérdezi Zoli, akkor ti írtad neki, hogy mármint hogy ki.
2: Igen.
1: És akkor írt egy kicsit érthetetlenül fogalmaztam, írt neked messengeren.
2: Na, írjuk sorba.
1: Ilyen privi téma, de én beolvastam.
2: Menjünk sorba, és akkor végigvesszük. Miket látsz?
1: Attila is írt. Nézem, hogy mit, azt a körforgalmat.
2: Te lökjed, ha te látod, én nem látom.
1: Azt a körforgalmat én is úgy ismerem, hogy Hungaroring. Ugye
2: igen, azt olvastam.
1: Ezt olvastad?
2: Aha.
1: És újra visszatért a Hungaroring körforgalomra. Én úgy tudom, azért lett az a neve, mert van benne egy dupla kanyar, amit mi, amikor mész ki belül a Hűsök tere felé.
2: Hát van, és akkor attól mi Hungaroring?
1: Hát egyértelműen az kell legyen a neve.
2: Ja, értem.
1: Innentől kezdve.
2: Miért nem Kakucsring?
1: Én nem tudom, hogy a bármelyik ilyen Forma 1-es pályán léteznek egyébként ilyen fekvőrendőrök, mert hogyha kimész a dupla kanyarba,
2: rögtön,
1: akkor ott olyan istentelen méretű fekvőrendőrök van a gyerekek, amire példa nincs.
2: Az biztos.
1: Kereke világon.
2: Legdurvább.
1: Még egy.
2: Legdurvább. De a diétával kapcsolatban mik jöttek?
1: Ezt a ketót kérdezte,
2: na,
1: Zoli.
2: Van itt egy üzenet.
1: Ki készít a ketós kaját? Ezt kérdezte tőled.
2: Ja, igen. Erről mentek már az ötletek, hogy ilyet kéne ugye árulni, mert hogy rengeteg ember szenvedettől. Az a baj, hogy nem nagyon jön ki egy napi adag 3000 dinár alatt. Ez az igazság, és hát azt így most így hányan vennék meg. Szóval egy réteg biztos, de azért nem hiszem, hogy sok mindenki. Hát nem az átlagembernek a problémáját oldja, meg inkább maradjunk ennyibe. Mert a számot ki az egy emberre havonta 90 000 dinár, szóval.
1: Jut is, marad is.
2: Jut is, marad is, szóval igen.
1: De szép egészséges leszel.
2: Hát én tudom, csak hogy tudom, hogy ez sok mindenkinek kivenni a biztosítékot. De Jóska bá írt nekünk, azt mondja, odafigyelek az étrendemre, a mennyiségre, 20 dekagram hús, 2 kanál rizs vagy főzelék, de ez mind az akarattól függ. Ha ezt be tudjuk tartani, a szervezet átalakulás 115-ről 87-re lefogytam, közben volt gerincműtétem, 2 csípőműtétem, és mindig nehéz munkát végeztem, asztalos voltam, faragott bútorokat készítettem, 51 év munkaszolgálatom van, legyen szép napotok, tisztelettel, Jóska bá.
1: Le a kalappal.
2: Hát mondjuk az így elég
1: is, magadra.
2: Jóska bá elég is survivor.
1: Itt az idő, hogy most már magaddal foglalkozz, igen, igen. Hát és igen, meg is teszed, ez tök jó.
2: Ez egy ilyen történet, abszolút.
1: Nem, de figyelj, most amúgy otthon is el lehet készíteni csomó mindent. Én mindig ebbe hát lehet, az akadályba is beleütközök, igen, hogy előre készíts magadnak jó kajákat, de egy jó főzeléket megcsinálni, valami normális alapanyagból készült, valami húsételt, ilyen zöldséges keveréket, egy jó paprikást akár, tehát egy szerdán, belefér, érted, és jó minőségi kaját kajálsz. Tehát,
2: nézd! Most akkor még erről beszéltük egy pár szót, aztán tényleg nem akarok állandóan erre rámenni, mert az emberek szegények itt elkapcsolnak már, de az van, hogy tudod, mindig ez jut eszembe, amikor gyerek voltam, mennyire válogattam, és mennyire mindig csak az van, hogy minden nap más, minden nap, nem tudom, ha másnapos a kenyér, akkor már nem esszük meg mit tudom én, katasztrófa. Na most felnőttként azért már kicsit tudsz gondolkozni meg erre-arra. És én nekem nagy meglepetés volt a számra az, hogy nekem ismerősem, akik sportolnak, mint az állat, ilyen halál komolyan, önök az étrendük nagyjából ugyanaz. Ergo, vasárnap nem 20 deka csirkés sütsz meg, hanem megszed a napi 300 g csirkédet egy nap a jövő hétre.
1: Uh-huh.
2: Kész. Vesznek kis tárolóedényeket, és most ki mire edz, ki milyen stádiumban van, akkor vagy mellé megy a rizs, vagy a főtt krumpli, vagy minden. De most állj, de legyen egy nagyon egyszerű, jó? Tehát fogod, megfogod, az 7x3, az 2,1 kiló, annyi csirkehúst megsütsz, azt szétoszod a dobozokba. Megcsinálod a rizs nagyba, ha nagyon fancy vagy, akkor leszel egy rizsfőzőt. Megcsinálod mellé a rizst, attól függ mennyit teszel, meg mi a lényeg, vagy mire edzel, vagy stb. Azt meg elkészíted, meg megveszed a zöldségkeveréket készen, fagyasztva, és azt is megfőzöd magadnak, és kiméred egész hétre, és hirtelen van. Reggelire meg bekészítesz ilyen, mármint hogyha most olyat eszel, most érted? Most hogyha ketózol, akkor nyilván kimarad a rizs, akkor az nem megy bele. Emellé különben tudsz reggelire bekészíteni főtt tojást, megint egyéb meg reggel, mit tudom én, legalább 5-öt, mondjuk az korrekt. vagy ha bész, akkor otthon reggelizni, akkor csinálj rántottát, vagy valami.
1: Ez is az életmódváltás szóval, része. Hogy... Rászoktatod magad arra, hogy de akkor egyfajta ilyen rendszerbe éljél, igen, hogy akkor előre elkészítesz magadnak mindent, és akkor bedobozolod, és akkor viszel, tudod.
2: És akkor viszontlátásra. Igen,
1: nem hülyeség. Ez amit én sem tudok meglépni, mert egyszerűen képtelen vagyok rá. Úgyhogy, de vannak tök jó megoldások igazából.
2: Daráthúsok, meg annyi minden van.
1: Zöldségről eszembe igazából. A piacon, az ócska piacon lehet venni, ez miatt viszonylag kevésszer jutok ki, sőt, inkább a szüleimet szoktam megkérni, hogy vegyenek, amikor arra járnak.
2: Nekem is zöldség, a szüleim rengeteget segítenek.
1: Aszalt, vagy ilyen szárított. Tudom, hogy ez nem teljes értékű már, meg nincs olyan mennyiségű vitamin, meg jótékony anyag benne.
2: Én ezeket a dolgokat, amiről te beszélsz.
1: Ez olyan, mint a vegeta, de sokkal nagyobb darabok ezek a kis mini kockák. Répa, zöldség, mindenfajta. Fantasztikus. És ezt megveszed így nagy adagban, és ez gyakorlatilag bármilyen leveshez, amit nem tudom, megcsinálsz mondjuk egy ilyen hagyma alapon, vagy akár egy kockaleves, tudom, hogy nem világbajnok étel, de teledobáld ilyen zöldség, és már kaptál valami pluszt egyébként a napodba, ami meg tök jól esik, és nagyon sokszor ennyi is elég igazából. Jött még egy üzi. Nem rizs, hanem rizsa. Igen, igen, helytálló a helyes vités.
2: Rizsa,
1: igen. Mégiscsak vajdaságban élünk.
2: Rizsa a kedvenc kifejezésem különben. Amúgy, amúgy rossz, hogy a rizsről beszélünk, mert én amikor olyan edzésben vagyok, hogy kell az erő, akkor megjelenik a rizs az étrendben, meg a főtt krumpli, és ez mind jó, de hogy nekem olyankor mindig eszembe jut azért, hogy én milyen eszméletlenül szerettem a tejberist, tudod? A végtelenül egyszerű tejberist.
1: Úgy azt.
2: Ez nagyon jó.
1: De ez is olyan, olyan mint jó. A házi kolács. Tehát, hogy azt akkor én, hogyha elkészítem, akkor az úgy nézzen ki, hogy akkor abban legyen bőségesen tej, legyen alapvetően édes, és akkor a tetejére szórsz kristálycukrot és cimetet, és ropogjon a fogad alatt, ja. Amikor eszed.
2: Hát jó, nekem az már jó cukor nélkül, mert én szeretem annyira magát a rizst, meg azt a tejberist, de azért, ha elkap a pillanat, akkor hogyne? Hát én sem vagyok hülye, hát nem arról van szó, hát azért én tudom, mit csinálok, én fogok bármilyen eurókrémet, és egy hatalmas evőkanállal belekeverem. De ilyet már rég csináltam. De még emlékszem rá, hogy azért az nem volt rossz. Lehet ilyen beteg dolgokat csinálni különben, úgyhogy alapvetően ennyi. Meg tudod, a másik az, hogy amikor valaki így étrendet követ, azért az ne feledkezzünk meg, hogy azért az ember nem hülye. Azért tudja az, hogy milyen ízű a fánk, meg a kalács, meg a mit tudom én. Csak egy idő után már úgy egyszerűen tudod, hogy mi annak az ára, és akkor azért nem eszed meg. De amúgy különben, hát hogyne, hát be lehet ezekbe fulladni. Hát vannak dolgok, amik időként felfedezek én is a rossz dolgokba. Például volt egy időszak, nem tudom, egy 6-7 éve, amikor divatba jött ez a fondant. Tudod, így a tortákon.
1: Igen.
2: Én azt egy pillanatban annyira szerettem, hogy volt egy periódus, amikor mindenki az asztalnál, mindenki, általában az emberek úgy vannak vele, hogy azt nem eszik meg, és akkor én összegyűjtöttem, és akkor én csak azt tettem.
1: Jó, mit imádok így egyébként? Az, amit szintén ott hagynak az emberek, és hát ugye erről már beszéltünk, amikor az ember átapukásodik,
2: ja.
1: Tehát vannak gyerekek a háznál, akkor nagyon sok fajta kaja megmarad, és akkor megeszi az ember a maradékot. Ne dobjuk ki, tudod, tehát a tiéd meg kell enni, ne veszen kárba. És a tortáknál ez a slag díszítés. Imádom, gyerek. Imádom. Nekem az fantasztikus. Hát, van olyan, amikor a tortát megsérszem, csak olyan szeretet kérek, hogy egy nagy slagréteg van, és akkor azt így megeszem. Azért, mert ez olyan cukor, meg hogyha jól van, elkészítem a torta, sok ilyen kraft műhely van most már nálunk, akkor torták, ahogy készítek, nagyon finom torták vannak, hála Istennek.
2: Persze.
1: És ott azért veszik a fáradtságot szerintem, és ott rendesen kikeverik a tojásfehérjéből, meg nem tudom, cukorral. És az teljesen más, és az nekem full olyan, mint a champita, amit meg imádok. Tehát, hogy én egyszerűen epekedek ezért a cuccért. Általában mindig mindenki ott hagyja, hogy pont ez, azt nem eszik meg, nekem meg az kell, úgyhogy hasonló vagyok én is ezzel, mint te a díszítő elemekkel.
2: Jó, a kellőképpen hülyék vagyunk. Máskor az egyik hallgató nem teljesen érzi. Máskor az Eiffel? Máskor? Na mindegy, a lényeg az, hogy...
1: Le tudtam fogyni, szerintem ezt akart érni.
2: Máskor le tudtam fogyni 20 kg-ot. Jelenleg pedig csak visszafogtuk az ételek mennyiségét. Este szinte csak zöldségeket eszünk rántottával. Nekünk ez bevált.
1: Az jó kaja. Az jó kaja, az szinte bármikor fogyasztható. Kicsit még ráedzel, akkor meg még jól is hasznosul.
2: Rántott az különben szuper jó.
1: Meg még jobban. Fantasztikusabb, hogy rengeteg zöldséget
2: úgyhogy igazából keverni. Ennyi, és akkor aztán pedig csak arról beszélgettünk, hogy még itt mondjuk otthon, így a családba. Anyu is nagyon hajlik különben ezekre az ilyen egészséges ételekre, ő nagyon-nagyon-nagyon benne van, nagyon el tudja készíteni meg minden. Apám az, aki harcol ez ellen, ő azt mondja, hogy őt hagyjuk békén ezekkel, és ő, ilyen klasszikus.
1: Régen láttam már, de ő az a típus, nem aki ehet, amit akar.
2: Persze.
1: Ott tök mindegy. Tehát, mindig az a full vékony testalkat, sebbi felesleg.
2: Most képzeld el, a tesóm...
1: És szeret jókat enni.
2: Most nálunk a
1: család... Biztos evett már meg egy tepsi baklavát is, biztos. Tudod? Ez az a... Van ez a típusú ember igazából.
2: Nálunk a családban így néz ki. A tesóm, meg én, mi ha nem foglalkoznánk azzal, hogy elmegyünk sportolni, meg étrend, akkor mi valószínűleg jócskán ellenénk hízva. Ilyen aránytalan, ilyen valami amőbák lennénk. De komolyan mondom, hát most legyünk reális. Így viszont...
1: Hülye. Ittam vizet. Hogy bírtál pont most mondani, hogy egyre jó út?
2: Úgyhogy köztünk van egy... És hogy nem is lépkednék, hanem így folynánk. Hallod ezt a hangot, tudod, jönnek az vekár. Úgyhogy van köztük egy egészséges versengés. Anyukánk is azért valami, anyu kicsit azért küzd ezzel a súly problémával, meg ezzel a kajával. De abszolút rajta van, hogy elkészítse nekünk azt, amit kitalálunk. Tudom, szegény már azt is elfogadta, meg alapvetően támogatja, hogy nem tudom, karácsonykor, és akkor ne legyenek sütemények, meg ilyesmi. És mindeközben, amíg megy ez a sztori, és a tesóm is megéri, számolgatjuk, anyám ebbe partner, nagyon, tudod, stb. Apám így ül velünk szembe, az, aki tényleg így nem mozog soha semmit, bár most különben, most elkezdtek mozogni különben valamit, alapvetően nem sportol, mindent megeszik, amit akar, csokit, tésztát, mákos tésztát, minden, és még egész életében vékony, és az még nem is zavarna, hogy vékony, hanem ilyen 70 plusz évesen is ilyen definiált keze van, ami indokolatlan. Hát így látszik a válla, meg a bicepszet, tudod, úgyhogy nem csinál semmit. Tudod, mi meg így, tudod, emeljük a súlyokat, és tudod, így le kell fogynod, nem tudom, így 14% testzsír, hogy valami látszódjon a kezeden, tudod, ami akkora munka, mint az állat, ő meg csak így eszi a mákos tésztát. Szóval azért vannak különbségek, érted? Szóval,
1: ez egy szemét dolog a természet részéről.
2: Hát, de miért nem örököltem ebből semmit?
1: Akkor jöttem erre rá, amikor a Jason Momoa egyszer lenyilatkozta, amikor kérdezték, hogy de mennyit szokott úgy gyúrni egy-egy szerep, és akkor így nevetett és mondta, hogy igazából az a helyzet, hogy ezt így el szokta néha így mondani, hogy ő nem nagyon edz, hanem hogy ő így jött létre.
2: De szerintem ez nem létez.
1: Nagyjából.
2: Szerinted létez?
1: Biztos, hogy ráedzett valamennyit, de alapvetően azt mondja, hogy ez a fajta testalkat, ez nála így adott. De most nyilván odafigyel a kajára, hogy mit tudom, már lehet most már rátűnt róla ilyen, tudod, is ilyen apukásabb lett, és nem lett ő kövér, csak olyan mackósabb típusú lett egy kicsit.
2: Igen.
1: Az utóbbi években, most lehet, hogy azóta már megint lefogyott, vagy nem tudom, de alapvetően, tehát vannak alapvető testi adottságok, amik úgy jönnek maguktól, hát másnak meg ugye nem. És akkor ez egy ilyen rettenetes előnytelen pozíció, amiből indulik el olyankor.
2: Na jó, ma hát.
1: Gyerekek.
2: Ez egy ilyen történet.
1: Hú, de elfáradtunk.
2: Ja, vége a műsornak?
1: Vége, mint az állat. Nagyon
2: Viktor,
1: vége.
2: Viktor mekkora hát fújt, az jó, hát vége. Hál' Istennek.
1: Elég volt, ugye?
2: Ez kijött, nagy filozofálások műsora.
1: Tudok azonosulni egyébként a végzéseiddel.
2: Én jó, azt hittem, hogy még csak 8-50.
1: Gyerekek, búcsúzunk. Jó, hát holnap jön a Brostyú meg az Eci, hogy ő egy állandó tényező ebben a történetben.
2: Én itt vagyok, én hazasod megyek.
1: Kedves kollégám.
2: Na, hát akkor aki itt volt, ülök itt állandó.
1: Néha bekapcsol a mikrofon, akkor mond valamit.
2: Igen, ennyi. Ez az én életem, attól 10-ig. Aki itt volt, tehetek, az Sánta Zoltán.
1: Zvekem Péter.
2: Meg Nagy Egyes Viktor.
1: Nagy Viktor, jó van, na.
2: Nagy Viktor, persze. Úgyhogy sziasztok, szép napot.
1: Sziasztok. Napon.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Az egyik fél sikere lehetőség a másik számára is, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ javát szolgálja. Kína és az Egyesült Államok is nyerhet az együttműködéssel és veszíthet a konfliktusokkal, mondta Xi Jinping kínai elnök, miután Pekingben találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A két vezető a tervezetnél jóval hosszabb, több mint 2 órás tárgyalást folytatott. Xi szerint a világ új fordulóponthoz érkezett, ezért a két nagyhatalomnak közösen kell választ adnia a globális kihívásokra. Donald Trump azt mondta, megtiszteltetés számára Xi barátjának lenni, és úgy véli, az amerikai-kínai kapcsolatok jobbak lesznek, mint valaha. A szerb és a magyar katonaság közös légi gyakorlatot tartott Szabadkánál és Zomborban. A Szabadka környéki Békova sportrepülőtéren és a zombori aerodrom kaszárnyában tartották a gyakorlatot tegnap a Cross Landing 2026 keretében. A szerb és a magyar fél közös gyakorlata ezen a héten zajlik a két ország légterében és területén, közölte a szerb védelmi minisztérium. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Magyar Országgyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket. Több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az árrésstop egyes elemei és bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban maradtak. A Tisza párt képviselője Mellétei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit, egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Több mint 1700 ember rekedt egy óceánjárón a délnyugat franciaországi Bordeaux kikötőjében, miután az egyik utas meghalt és felmerült annak gyanúja, hogy hányást és hasmenést okozó vírus terjedhet a fedélzeten tartózkodók közt, közölték a francia egészségügyi hatóságok. Az Ambassador Cruise Line hajózási társaság kiránduló hajóján 1233 utas és 514 fős személyzet tartózkodik. Május 6-án indult a Skócia partjaitól északra fekvő Shetland-szigetekről, megállt Belfast, Liverpoolban és Brestben, majd kedden este kötött ki Bordeauxban, ahonnan elvileg Spanyolország felé kellett volna tovább haladnia.
3: Sport.
10: A Crvena Zvezda nyerte meg a szerb kupát, miután a loznicai döntőben 11-esekkel 5-4-re legyőzte az FK Vojvodina együttesét. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 2-2 volt az állás. A Vojvodina már a második percben vezetést szerzett Kornél Szucs fejesével. A Zvezda azonban végig harcban maradt és végül büntetőkkel fordított. A belgrádi csapat ezzel története 30. szerb kupa győzelmét ünnepelhette, valamint sorozatban 6. alkalommal szerezte meg a bajnoki cím és a kupa győzelem dupláját.
3: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén ma egész nap napos időben lesz részünk, csapadékra nem számíthatunk, jelenleg 16 fok van.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, visszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: keverve, nem feldázva. A Nespresso.
1: Egy nosztalgikus hangulatú Jennifer Lopez dal után kezdjük a mai Pannonpresszó 10 óra 15 percon. Sziasztok, sziasztok, ez itt a Pannon Rádió. Mondom, hogy milyen témák lesznek a mai műsorban. A Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő, illetve gyakorló intézmény pályázatot hirdet a gyermekek beiratkozására a 2026-27-es munkaévre. Ez lesz a témánk hamarosan az elkövetkező percekben. Már Katona Novák Ágnes igazgatónő érkezik hozzánk, és mondja el a hasznos és fontos tudnivalókat az iratkozásról. Ezen kívül ugye május végén ismét fel fog pesdülni Szeged belvárosa, ugyanis a Szegedi Borfesztivál 11 napon át várja a látogatókat, majd borral, zenével, gasztro élményekkel. Egyébként ez egy jubileumi fesztivál lesz, mert hogy már a 30. A Szegedi Városkép és piac igazgatója Rácz Attila nyilatkozik. Picit nosztalgiázni is fogunk, mert majd meg fogom kérdezni Attilát, hogy hogyan nézett ki 30 éve a Szegedi Borfesztivál, és hogyan néz ki ma, és milyen újdonságokkal készültek. Ezen kívül hát lesz egy kis szociológiai téma, mert hogy ugye is meg fogjuk ismerni a modernkori népvándorlás hatásait vajdaság szempontjából, és Molnár Irén szociológus fog erről nyilatkozni és mesélni, hogy kik vándorolnak el, miért és miért, melyik korosztály a legjobban érintett, és hasonló kérdésekre kaphatunk választ, és lesznek itt még érdekességek. 0636 21 605 az SMS számunk, erre a számra írhatok, hogyha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, ha bármilyen kérdésetek, ötletetek van, írjátok, ne tartsátok magatokban, hanem írjátok meg nekünk bátran. Egészen 14 óráig együtt leszünk ma Nagy Viktor, és Fackovics Melissa lesz a presszós kis csapat ma.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
6: Műsorajánló.
7: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb játszási listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: 10 óra 29 perc van, és ez itt a Pannon Presszó továbbra is. Megkezdődött a beiratkozási időszak a Vackor Magyar Iskoláskor előtti Nevelő és Gyakorló Intézetben. A 2026-27-es tanévre május 11-e és 25-e között várják a jelentkezőket a Szabadkai központi óvodába, valamint ugye Hajdújáresi, Noszai és az újvidéki kihelyezett tagozatokra. Az intézmény az elmúlt években egyre fontosabb szerepet tölt be a vajdasági magyar óvodai nevelésben, miközben nem csak a gyermekek fejlesztésére, hanem a családok támogatására és a magyar nyelvű közösség erősítésére is nagy hangsúlyt fektet. Az idei pályázatról, a férőhelyekről, a jelentkezési feltételekről, valamint a Vackor jövőbeli terveiről beszélgetünk most Katona Novák Ágnessel, az intézmény igazgatónőjével. Üdvözöllek!
2: Üdvözöllek! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
1: Ugye megbeszéltük a tegeződést, ezért bátorkodtalak, ugye, tönteg letekezetni, mert előre megbeszéltük. Na, de lényeg, hogy elindult az iratkozás a 2026-27-es tanévre. Mit kell most leginkább tudniuk a szülőknek az idei pályázatról?
2: Mind ahogy említetted, hétfő óta van nyitva nálunk a pályázat az iratkozása. Az óvodáink titkárságán lehet átadni a pályázati dokumentációt. A Hajdújárás, Nosza és a Szabadkai intézményeinkben itt Szabadkán tudják átadni a dokumentációt. Az újvidéki kihelyezett tagozatnak pedig értelemszerűen az újvidéki óvodánk titkárságán tudják átadni. 8 óra és 14 óra között várják az munkatársaim a dokumentáció átadást, és minden információt megtalálnak a honlapon, a szükséges dokumentációról, határidőkről, korosztályokról, de hogyha telefonon érdeklődnek tehát az irodákban, akkor ott is megkapnak minden információt.
1: Ugye az idei kiírásban bölcsődei, óvodai csoportokra is várjátok a jelentkezőket, mekkora az érdeklődés jelenleg ezek iránt?
2: Ugye most az idejében sajnos Szabadkán csak bölcsődei csoportot tudunk nyitni, mivel nagyon sok bölcsődei korosztályú gyermekünk érett meg arra, hogy óvodai csoportban folytassa tovább szeptembertől az óvodai létet, valamint ugye a kihelyezett tagozatról is érkeznek az idei évben a bölcsődei csoportból óvodai csoportba itt Szabadkára, úgyhogy csak bölcsődei csoportot tudunk nyitni. Hajdújárás, Noszán ugye bölcsődei csoportra vagyunk regisztrálva, ezért ott csak babákat tudunk fogadni. Újvidéken pedig mind a két korosztály, tehát bölcsődei korosztályt is, ami azt jelenti, hogy 1-3 éves korig, és óvodai korosztályt is, tehát 3 évestől iskolába indulásig tudunk fogadni gyermekeket.
1: 25-ig áll nyitva a jelentkezés. Tapasztalatok szerint a családok mennyire intézik időben a dokumentációt, a jelentkezést, és mennyire jellemző az, hogy megvárják az utolsó pillanatot?
2: Hát telefonhívásukat már szerintem ott februártól kapunk. Mi azért igyekszünk időben, tehát a pályázati kiírás előtt egy-két héttel felrakni, tehát meghozni a határozatot a pályázati kiírásáról, és felrakni a honlapra a szükséges dokumentáció listáját, de telefonon is kaptak információt az érdeklődők. Hát van, aki kész dokumentációval érkezik már első nap, és minden rendben van. Most is érkeznek még kérdések, de ugye 25-ig nyitva van a pályázat, tehát addig bárki átadhatja.
1: Még nincsen, nem vagyunk el. Senki sincs elkésve lényegében. A pályázatban szerepel az egésznapos, illetve a félnapos ellátás lehetősége is. Mennyire fontos ma a rugalmasság a családok számára?
2: Hát ugye a munkaidő változása, ugye egyre jobban kitolódik a munkaidő a vállalatoknál, tehát hogy 3-4, sőt 4 óráig dolgoznak a szülők, ezért az óvoda fél ötig dolgozik, és az egész napos ellátásban ezt próbáltuk figyelembe venni a kialakításakor, tehát hogy a szülők munkaidő végén még el tudjanak jönni a gyerekekért kényelmesen, és ezért reggel is, tehát 17:30-tól dolgozik az intézmény. Tehát, és mondjuk itt Szabadkán mondhatom azt, hogy minden gyerkőcünk, két gyerkőc kivételével mindenki egésznapos ellátáson van.
1: És mik a tapasztalataitok, milyen szempontok alapján szoktak a szülők így óvodát választani? Vagy inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy mi a fontos a szülőknek?
2: Hát ugye érdeklődnek is, de szerintem egymás közt a szülők között, tehát hogyha már hallják azt, hogy valahol a gyermek jól érzi magát, nevelés szempontjából maximálisan megkap mindent, fejlesztve vannak, tehát az alapkészségek, képességek, a gyerek jó kedvel jön az óvodába minden nap, mesél a szülőknek, biztonságban érzik a gyermekeiket.
3: Egy kis, a következő kérdésem így a szervezésre irányul inkább, ugye az intézmény több helyszínen működik. Mennyire jelent kihívást egyszerre több közösséget így összefogni?
2: Ugye három helyszínen vagyunk, és az egyik helyszínünk 100 kilométerre van a központi óvodától, tehát az újvidéki. Nem egyszerű, de tehát mind a három intézményünkben az alkalmazottak maximálisan részt vesznek, és szerintem manapság tehát a digitális korban ez már nem okoz gondot, tehát e-mailek, üzenetek, telefon, tehát bárki bármikor elérhető, és bármi probléma megoldható rögtön.
3: Gyakorló intézményként is működtök, ez mit jelent a mindennapi munka során?
2: Tehát a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkarral működünk együtt, ott ugye az óvoda pedagógus képzés folyik, és az ő számukra biztosítunk gyakorlati lehetőséget. Ez azt jelenti gyakorlatban, tehát, hogy a negyedéves végzős hallgatók egész év folyamán érkeznek hozzánk gyermekekkel, tehát fokozatosan vezetjük be őket a gyermekekkel való mindennapi munkába, ahol részt vesznek teljesen a mindennapi életben, és ők egész évben itt vannak, az első, másod és harmadéveseket pedig fokozatosan a 2-3 hetes szakmai gyakorlatokra érkeznek hozzánk.
3: És miben más a Vackor Ovi, miben más a pedagógiai szemléletetek?
2: Hát próbálunk nyitottak lenni, a gyermekekre figyelni, a gyermekek érdeklődési körének, az érdeklődési körükből kiindulva a projekteket indítjuk, és ezeken keresztül fejlesztjük a készségeiket, képességeiket. Az óvodapedagógusok figyelembe veszik, tehát hogyha gyermekeket valami téma nagyon érdekel, akkor azon keresztül próbálják az alapkészségeket, gondolok itt a beszédkészség, matematika, digitális oktatás, környezet, ezeket mind ezen keresztül oktatni, és így a gyermekeket jobban érdekli, és könnyebben meg lehet velük szeretetni és tanítani ezeket a dolgokat. Valamint nagyon büszke vagyok a családközpontú szemléletünkre, tehát igyekszünk a családokat bevonni a mindennapi életbe. Nyílt napokat szervezünk, ahol a mindennapi életben projektekben részt vesznek a szülők, nagyon lelkesen hozzák az eszközöket, ötleteket, családi napot szervezünk ugye nem sokára, és itt nagyon, nagyon jó kapcsolatunk van a szülőkkel. Én ezt így büszke vagyok erre.
3: Van esetleg olyan visszajelzés mondjuk egy szülőtől, vagy akár gyerektől, ami így különösen emlékezetes maradt számodra? Van olyan, ami most így hirtelen eszedbe jut?
2: Hát most így több van így, tehát, hogy tényleg nagyon lelkesen a gyerekek is részt vesznek mindenben. Maga az óvodai életben is, tehát az a nyitott légkör a gyerekek is köztünk, tehát, hogy ez egy nagyon jó sikerült így kialakítani.
3: Térjünk egy picit még vissza a pályázatra. Biztosan érdekli a szülőket, a családokat, hogy az eredmények kihirdetése mikor lesz?
2: Ugye május 25-én zárul a pályázati időszak, feldolgozzuk a dokumentációkat, iratkozási bizottság lett kinevezve, aki végzi ezt a feladatot, és június 20-a körülig tehát meg lesznek az eredmények, az elsődleges eredmények, és akkor utána a jogi folyamatok tehát folytatódnak még.
3: Még egy kérdésem maradt, milyen tervekkel készültek a következő tanévre, vagy az elkövetkező időszakra?
2: Hát ugye a legközelebbi tervünk a jövő szombaton a családi napot szervezzük, hagyományos családi napunkat, mindig, minden év május 20-a körül szervezzük, amikor is a családok hete van, itt az intézménybe járó összes gyermeket és családját várjunk, és egy két órás programmal készülünk, ahol kézműveskedés, sport, kis mozgás, kis koncert a nap végén, tehát ez egy nagyon jó hangulatú csapatépítés szokott lenni itt a vackorba járó gyermekeknek. Ugye az évzárókra készülünk, június elején búcsúzunk az iskolába indulóktól, de a többi csoport is megmutatja a szülőknek, családoknak azt, hogy mit tanultak az egész év alatt, és szeptembertől újraindítjuk az évet a meghatározott programokkal, amelyek minden évben jelentkeznek, gondolok itt a gyerekhét, az adventi időszak, farsang, tehát ezek a klasszikusok, de terveink között szerepel még egy szép rendezvény, ugyanis az idén 5 éves a vackor, úgyhogy augusztus végén egy ünnepség keretén belül egy nagyon szép programot igyekszünk elindítani. Az ITED RÁ program minta intézménye leszünk szeptembertől itt a Vajdaságban ennek a programnak. Tehát ez a néphagyomány, népzenére épülő, nagyon sok készséget fejlesztő programot implementáljuk ma a Vackor programjába, és ennek a mintaintézménye leszünk a jövő évtől.
3: Ágnes, nagyon szépen köszönöm az információkat.
2: Én köszönöm.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből family csomagok. www.stk.tv.
3: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
6: Műsorajánló. Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Az egyik fél sikere lehetőség a másik számára is, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ javát szolgálja. Kína és az Egyesült Államok is nyerhet az együttműködéssel és veszíthet a konfliktusokkal, mondta Xi Jinping kínai elnök, miután Pekingben találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A két vezető a tervezetnél jóval hosszabb, több mint két órás tárgyalást folytatott. Xi szerint a világ új fordulóponthoz érkezett, ezért a két nagyhatalomnak közösen kell választ adnia a globális kihívásokra. Donald Trump azt mondta, megtiszteltetés számára Xi barátjának lenni, és úgy véli, az amerikai-kínai kapcsolatok jobbak lesznek, mint valaha. A szerb és a magyar katonaság közös légi gyakorlatot tartott Szabadkánál és Zomborban. A Szabadka környéki Békova sportrepülőtéren és a zombori aerodrom kaszárnyában tartották a gyakorlatot tegnap a Cross Landing 2026 keretében. A szerb és a magyar fél közös gyakorlata ezen a héten zajlik a két ország légterében és területén, közölte a szerb védelmi minisztérium. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Magyar Országgyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket. Több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az árrésstop egyes elemei és bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban maradtak. A Tisza párt képviselője Mellétei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit, egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Több mint 1700 ember rekedt egy óceánjárón a délnyugat franciaországi Bordeaux kikötőjében, miután az egyik utas meghalt és felmerült annak gyanúja, hogy hányást és hasmenést okozó vírus terjedhet a fedélzeten tartózkodók közt, közölték a francia egészségügyi hatóságok. Az Ambassador Cruise Line hajózási társaság kiránduló hajóján 1233 utas és 514 fős személyzet tartózkodik. Május 6-án indult a Skócia partjaitól északra fekvő Shetland-szigetekről, megállt Belfast, Liverpoolban és Brestben, majd kedden este kötött ki Bordeauxban, ahonnan elvileg Spanyolország felé kellett volna tovább haladnia.
3: Sport.
6: A Crvena Zvezda nyerte meg a szerb kupát, miután a loznicai döntőben 11-esekkel 5-4-re legyőzte az FK Vojvodina együttesét. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 2-2 volt az állás. A Vojvodina már a második percben vezetést szerzett, Kornél Szucs fejesével. A Zvezda azonban végig harcban maradt és végül büntetőkkel fordított. A belgrádi csapat ezzel története 30. szerb kupa győzelmét ünnepelhette, valamint sorozatban 6. alkalommal szerezte meg a bajnoki cím és a kupa győzelem dupláját.
3: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén ma egész nap napos időben lesz részünk, csapadékra nem számíthatunk, jelenleg 16 fok van.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod. Panorádió, a te hangod. Ez itt a Pannonpresszó továbbra is. Májusban ismét megtelik élettel Szeged belvárosa. Hamarosan 21-én indul az idei Szegedi Borfesztivál, amely évek óta a város egyik legnagyobb, illetve legkedveltebb rendezvénye. A fesztivál nem csak a minőségi borokról szól, hanem Szeged kulturális és turisztikai életének egyik meghatározó eseménye is. Hogy milyen újdonságokkal készülnek idén a szervezők, hogyan alakul a programkínálat és milyen kihívásokat jelent egy ekkora rendezvény lebonyolítása. Erről beszélgetünk most Rácz Attilával, a Szegedi Városkép és Piac igazgatójával. Üdvözlöm a Pannonrádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Ugye ez már a 30. Szegedi Borfesztivál. Mit jelent önöknek ez a jubileum?
1: Hát ugye 2026-os év az valóban nagyon különleges a Szegedi Borfesztiválok történetében. A kerek 30. évforduló alkalmából idén, most egy héttel később startol majd a Borfesztivál, ugye május 21 és 31 között várjuk a kikapcsolódni vágyókat. A fesztivál ideje alatt egyébként a belvárosban, Széchenyi téren, Kárász utcán, Klauzár téren, Dugonis téren, Dom téren több mint 260 kiállító fogja majd várni a szegedieket és természetesen az ide érkező turistákat. A Széchenyi téren idén több mint 150 borászat kap helyet, és természetesen lesznek gasztronómiai csemegék is, nagyon finom fesztiválételek. A 11 napos fesztivál alatt szinte minden nap lesznek tárfellépőink is, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden nap megéri egyébként valamiért kilátogatni a térre.
0: Érdekel, hogy hogyan emlékszik ön személy szerint vissza a kezdetekre, az első évekre, mennyire volt más az első-második borfesztivál a mostani borfesztiválokhoz képest?
1: Én csak 11 éve vagyok a cégnél, tehát a kezdetekre nem nagyon tudok visszaemlékezni, csak az újságokból. Régen ez úgy indult, hogy 1995-ben egyébként szegediek, vendéglátósok fogtak össze, és 6 standon kizárólag alföldi borászok mutatkoztak be, és akkor még nem a Széchenyi téren volt, hanem a Mars téren, a piacon volt tulajdonképpen az első borfesztivál. Utána következett a HG étterem, majd utána a harmadik alkalommal lett a Széchenyi tér a borfesztivál helyszíne, akkor már 20 kiállító volt. Hát ugye most nekünk, mint említettem, van már 260 kiállítónk, tehát abszolút kinőtte magát a fesztivál, és negyedik éve mi rendezzük Magyarország egyik legnagyobb kézműves vásárát is, a Hidi vásárt, ugye, ami a második hétvégén van, tehát május 31-én, ahová még 270 kiállítót várunk. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy mintegy 600 kiállítóval számolunk a 11 nap alatt, és mintegy 150 zenei programmal. Ez Magyarország messze legnagyobb gasztrokulturális fesztiválja, mind a zenei programok tekintetében, mind a kiállítók tekintetében.
0: Az is érdekel, ugye említette a borkínálatot, érdekel, hogy vannak-e, vagy lesznek-e különleges, vagy ritka borok, amelyeket így érdemes megkóstolni?
1: Ezt mindig a borászok döntik el, hogy mit hoznak, de azt el lehet mondani, hogy a magyar borkínálat krémje mindig megjelenik a fesztiválon. Ugye mi egy nagyon jelentős borversenyt is szoktunk tartani, ahova több mint 150 tétel szokott érkezni, ezt 5 bizottság értékeli egyébként, és szinte minden neves pincészet be szokott nevezni egy-egy zászlós hajó borával, de van olyan pincészet, aki például 3 bort is nevez. Ugye, és hát én nagyon fontosnak tartom a kulturált borfogyasztást, ezért ugye nálunk már nagyon régen kizárólag üvegpoharakból lehet fogyasztani. Más fesztiválokkal ellentétben viszont nálunk nem kötelező mindig megvenni az adott évi poharat, hanem bárki hozhat otthonról bármilyen poharat, csak az a lényeg, hogy üvegpohár legyen, ezzel is óvjuk a környezetet.
0: Ugye a zenei és kulturális programok összeállításánál milyen szempontokat szoktak figyelembe venni, és kiket emelnek ki az idei fellépők közül?
1: Mindig arra próbálunk figyelni, hogy minden látogató megtalálja azt a programot, amit ő szeret. Tehát nálunk van operett előadás, van gyerekeknek szóló műsor, van egy rockosabb vonal, de van popzene is, tehát hogy igazából minden van. A domtéri kavalkád, ugye a domtéri nagy koncertek, azok május 22 és 24-e között fognak lezajlani. Pénteken a fő fellépő a Blaha Louisiana együttes lesz, majd Jamina, ugye Magyarország egyik leghíresebb DJ-je, alapozza meg a pénteki hangulatot. Szombaton a Kossuth Díjas Ruzsa Magdi ad majd egy fergetekes koncertet, utána pedig látványos tűzijáték lesz, majd Lotfi Begi pörgeti a lemezeket. Vasárnap pedig a fiatalok egyik legnagyobb kedvence, a Bagosi Brothers Company zárja a a fesztivál helyszínt, de ezen kívül retro zenekarok is lesznek, például UFO vagy Josh és Betty, de a mostani nagyon népszerű előadók is megjelennek majd, Vavra Bence, Lengyel Johanna, Tóth Abigail, vagy a Molnár Ferenc Karamell, Péter Sra, meg Gregor Bernadett, tehát felsorolni se tudom, hogy mennyien fognak fellépni itt nálunk.
2: Ugye 11 napos fesztiválról beszélünk, melyek a legnagyobb kihívások egy ekkora szabadtéri fesztivál megszervezésénél?
1: Hát talán a legnagyobb a Hidi Vásár megszervezése, vagy hát inkább a kialakítása. Ugye ilyenkor az szokott történni, hogy ez szombat-vasárnap zajlik, ugye péntek éjfélkor lezárjuk a hidat, tehát péntek éjfél szombatra hajnalra, és ilyenkor engedjük föl az árusokat, tehát 270 árust 6 óra hossza alatt kell tulajdonképpen letelepíteni a hídra és a környékére. Ugye itt már 8 órától megindul a tömeg, és elkezdődik a hömpögés a hídon, és ugye a másik kihívás, hogy nagyjából este 8-9 körül vasárnap elkezdenek elpakolni, olyan hajnal 1-2 órára végeznek, és 2 órától 4 óráig, amíg az első troli vagy busz el nem indul, addig nekünk fel kell takarítani ezt az egész területet. Úgyhogy szerintem a fesztiválnak ez a legnehezebb része.
2: És milyen visszajelzések futottak be eddig önökhöz, akár a borászoktól, akár a látogatóktól? Van-e olyan visszajelzés vagy vélemény, ami így különösen megérintette önt?
1: Most például soha nem volt ilyen óriás plakát kampánnyal is erősítettük a marketing tevékenységünket, az országban számos helyen volt, és például ez rendkívül pozitív volt a borászok számára is, hogy látták, hogy ahova ők jönnek, azt országos szinten reklámozzák, ezeket csak a nagy zenei fesztiválok szokták csinálni, de ez rendkívül pozitív volt a borászok számára is, hogy látták, hogy ahova ők jönnek, azt országos szinten reklámozzák, ezeket csak a nagy zenei fesztiválok szokták csinálni, de ugye hangsúlyozni kell, hogy ez nem zenei fesztivál, és a másik, hogy itt ugye nálunk

0: mégis, hogy a 30. borfesztivál, nekem is nagyon sok ismerősöm, barátom, hát a közvetlen kollégáim nem, mert dolgoznak, de távolabbi kollégák szabadságot vesznek ki erre az időszakra, úgyhogy egész Szeged és a környék készül az ország legnagyobb fesztiváljára.
1: És hogyan látja a fesztivál jövőjét a következő években?
0: Hát folyamatosan tudnánk bővülni egyébként, tehát mindig túljelentkezés van kiállítókból, de egyszerűen maga a Széchenyi tér, illetve a belváros adottságai most már ezt nem engedik túllépni. Úgyhogy hát nyilván minőségben, programkínálatban lehet még fejlődni, de kiállítók számában már nincs lehetőség tovább fejlődni, sajnos.
1: És mit üzenne azoknak, akik még nem látogattak ki a rendezvényre? Vannak-e technikai infók, amik jól jönnének a látogatóknak, akár a vajdaságiaknak?
0: Nekünk 2023 óta egy önkormányzati rendelet alapján kötelező használni ezt az úgynevezett bankkártyás fesztipélyes fizetési rendszert, ami azt jelenti, hogy a fesztiválon az ételt, tehát kizárólag az ételt és italt áruló kereskedőknek, borászatok, pecsenyéseknek kötelező fesztipély kártyát használni, mármint náluk használni, ami azt jelenti ugye, hogy nincs készpénz, tehát mindenféleképp bankkártyával, okosórával, vagy egyéb más ilyen eszközzel tudnak csak fizetni.
1: Köszönöm szépen, kedves Attila, az információkat. Én hát fergeteges hangulatot kívánok önöknek idénre is.
0: Köszönjük szépen, és köszönöm a lehetőséget.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Műsorajánló.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: 11 óra 38 perc van, a folytatásban pedig programötletekkel jövök, méghozzá Topolyát érintve. Mackók nyomában 17 órakor pénteken Topolya Község Múzeumában megnyílik a Mackók nyomában című kiállítás, amely régi, illetve új játékmackókat mutat be. A rendezvény pedig gyermekek fellépésével indul, illetve a gyermekek fellépése teszi ünnepélyessé a rendezvényt, még ünnepélyesebbé. Ezen kívül, hogyha már Topolya, akkor Topolya a Község Művelődési Háza 10. alkalommal rendezi meg Topolya Község amatőr képzőművészeinek a szemléjét. A kiállítás szintén pénteken 18 órakor nyílik meg a Művelődési Ház kiállítótermében, május 21-ig lehet megtekinteni.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 11 óra 50 perckor ismét egy programötlet, lángos parti lesz Kishegyesen, május 16-án szombaton a focipályán lesz ez a lángos parti. A Kishegyesi Betyárok Motoros Klub, a helyi közösség és a Vöröskereszt Kishegyes Község szervezetének a támogatásával 17 órakor kezdődő eseményen lesz futóverseny, motorverseny a gyerekeknek, rajzverseny, gyurmázás, ügyességi játékok és számos más program is.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
7: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
8: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
9: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
10: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
9: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
8: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
11: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
12: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
13: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
14: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
13: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Egész közösségünk érdeke, hogy fennmaradjon a kisebbségi tájékoztatás, nyilatkozta Fremond Árpád. Felavatták Jován Mikic Spartak szobrát Szabadkán. Kínában tárgyalt az amerikai és a kínai elnök, és közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A Magyar Nemzeti Tanács egyik feladata, hogy biztosítsa és megtegyen mindent annak érdekében, hogy legyen szakmailag megfelelő és minőségi vajdasági magyar tájékoztatás. Nyilatkozta Fremond Árpád a Pannon RTV közügyek című műsorának felvételén. A szerkesztés politikába azonban a kezdetektől fogva nem szólt bele a Magyar Nemzeti Tanács, húzta alá az MNT elnöke. Ettől függetlenül, mint alapítók folyamatosan kapcsolatban voltak az intézményvezetőkkel és főszerkesztőkkel a működés tekintetében, mint alapítók felelősek azért, hogy lesz-e megfelelő támogatás, hiszen a kisebbségi sajtó nagyon nehezen tudna fennmaradni ezen a piacon, mondta Fremont.
2: A szerkesztés politikába való beleszólás az eddig sem volt gyakorlat a Magyar Nemzeti Tanácsban. Nekünk viszont, mint felelős politikusoknak, akiket a délvidéki magyar választók választanak meg, az a feladatunk, hogy fenntartsuk ezeket az intézményeket. Tehát ezt el lehet választani szerintem teljes egészében, és igen, tárgyaltunk a főszerkesztőkkel, illetve a vezetőkkel a működés tekintetében, hiszen mi, mint alapítók felelősek vagyunk azért, hogy lesz-e megfelelő támogatás, hiszen a kisebbségi sajtó, beszéljünk őszintén, nagyon nehezen tudna fennmaradni ezen a piacon. És kell, hogy legyen támogatás, kell, hogy kapjon segítséget, kell, hogy kapjon anyagi segítséget ahhoz, hogy fent tudjon maradni. De az egész közösség érdeke, hogy legyen ilyen tájékoztatás. Tehát az Újvidéki TV magyar szerkesztősége, az Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége is gyakorlatilag közpénzből működik, és az adófizetők pénzéből működik, és úgy tájékoztat, illetve ez a helyzet a hétnap esetében, ez a helyzet a magyar szó esetében, sok esetben ezek az eszközök nem elegendőek, és anyaországi támogatásra is például szükség volt annak érdekében, hogy ezek az intézmények fent tudjanak maradni.
1: Szerbiának nem kell elállnia a reformoktól és az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásoktól, függetlenül a Koszovó és az Oroszország elleni szankciók bevezetése körüli kérdésektől, nyilatkozta Kovács Elvira. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke a szerb közmédiának adott interjújában elmondta, hogy jelenleg Montenegrónak van a legnagyobb esélye arra, hogy rövid időn belül az EU tagjává váljon. Esetükben megtörtént a csatlakozási szerződések előkészítése. Albánia is május folyamán számított erre, de náluk halasztás történt. Őket Ukrajna és Moldávia követi a sorban Kovács Elvira szerint, amely országok a leghamarabb csatlakozhatnak az uniós tagállamokhoz, ugyanis hamarosan megnyitják számukra az első tárgyalási fejezeteket. Mindez Szerbia szempontjából is pozitívum. Szerbia esetében is felgyorsulhatnak az események, az elvárt reformokat mindenképpen végre kell hajtani, emelte ki Kovács Elvira. Belgrád helyzete különleges a Koszovó körüli kérdések, valamint a be nem vezetett szankciók miatt, és előfordul a kettős mérce alkalmazása is, de nem szabad feladni, hangsúlyozta a VMS-es politikus.
3: Mindig szeretek objektív lenni, tehát sem túl pesszimista, sem túl optimista. Moldávia esete jó példája lehet annak, hogyha egy tagjelölt országnak nyitott kérdései vannak a területét illetően, akkor az nem jelent akadályt. Tud haladni, ezért abban bízok, hogy a mi esetünkben sem lesz gond. Sajnos azonban a realitásokat tekintve kettős mércéről beszélhetünk, amit nekünk el kell fogadnunk. A mi esetünkben a legfontosabb, hogy a párbeszéd előrefelé haladjon, ebben a pillanatban pedig érthető, hogy Szerbia ebben egy konstruktív partner.
1: Hat év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Magyarország gyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket, több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az ár és stop egyes elemei, illetve bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban maradnak. A Tisza párt képviselője Mellitei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Az egyik fél sikere lehetőség a másik számára is, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ javát szolgálja. Kína és az Egyesült Államok is nyerhet az együttműködéssel és veszíthet a konfliktusokkal, ezt mondta Xi Jinping kínai elnök, miután Pekingben találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A két vezető a tervezetnél jóval hosszabb, több mint 2 órás tárgyalást folytatott. Xi szerint a világ új fordulóponthoz érkezett, ezért a két nagyhatalomnak közösen kell választ adnia a globális kihívásokra. Donald Trump azt mondta, a megtiszteltetés számára Xi barátjának lenni, és úgy véli, az amerikai-kínai kapcsolatok jobbak lesznek, mint valaha. Szerdán délben ünnepélyesen felavatták Jován Mikics Spartak szobrát Szabadkán a Tito Marsall sugárút végén. A legendás szabadkai sportoló tiszteletére készült egész alakos szobrot már napokkal korábban felállították, az avatással azonban május 13-áig vártak, mivel ezen a napon született Jován Mikics Spartak. Az ünnepségen a sportoló külföldön élő családtagjai is részt vettek. Balázs Zita riportja.
0: A két világháború közötti időszak ismert szerb sportolójának szobrát ünnepélyes keretek között leplezték le. Az emlékmű a kitartás és az önfeláldozás szimbólumaként került ki a városba. Az esemény a szerb himnusszal kezdődött, ezek után Milan Vučković, a Spartakusz Vasutas Sportegyesület elnöke emlékezett meg a sportolóról.
4: Diplomirani právnik.
0: Okleveles jogász, a belgrádi felsőfogú kereskedelmi és gazdasági iskola tanársegédje, újságíró, költő, a szabadság félelmet nem ismerő harcosa és kiváló sportoló. Mindezt egyetlen ember ért el, ráadásul mindössze 30 évnyi élete során. Jasmina Jurasz, a Vajdasági Sportszövetség elnöke kiemelte, hogy a szobor a jövőben minden fiatal sportolónak erőt és inspirációt adhat. Hozzátette, hogy a szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy életben tartsa a sportoló emlékét. A szobor hidat képez a múlt és az általunk épített jövő között, az elhivatottság és a jövőkép szimbóluma, amelyet Spartak hozott közösségünkbe. Legyen ez a hely a találkozások és az inspiráció tere a fiatal generációk számára, ugyanakkor emlékeztessen mindannyiunkat arra, hogy az erőfeszítést, a munkát és a sport iránti szeretetet mindig megbecsülik és tisztelik. Jován Mikics Spartak labdarúgóként és tornászként is kiemelkedőt nyújtott, miközben a közösségi életben is aktív szerepet vállalt. A II. Világháború idején csatlakozott az ellenálláshoz, 1944-ben pedig életét vesztette. A leleplezés előtt Stevan Bakić, Szabadka polgármestere is méltatta az atlétát.
5: Inspiráció! Koja nam je često i tekako potrebna.
0: Az inspiráció, amelyre gyakran nagy szükségünk van, mindenütt körülvesz bennünket. A tapasztalat azonban arra tanít, hogy leggyakrabban az emberekben találjuk azt meg. Éppen ezért a mai nap különleges és jelentős nem csak Szabadka, hanem egész Szerbia számára is. Ma emlékművet avatunk annak az embernek a tiszteletére, aki életével, tetteivel és áldozatvállalásával inspirációvá vált a mögöttünk álló, valamint az elkövetkezendő generációk számára is. A szoboravatóra Jován Mikics Spartak rokonai is hazautaztak. Az emlékmű gránit talapzatra készült, még Spartak alapját bronzból formálták meg. Az ünnepség végén a jelenlévők megkoszorúzták a szobrot, ezzel is tisztelegve a sportoló élete és öröksége előtt.
1: Közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. A Krisztus szent testének és vérének ünnepén megszervezett köztéri körmenet nem csupán hagyomány, hanem az egyház hitének mély teológiai megnyilvánulása is, hangzott el az eseményt bejelentő sajtótájékoztatón. Az oltári szentség nem csupán jelkép, hanem maga az Úr, aki végighalad az utcáinkon, tereinken, kilép a valóságunkba, hangsúlyozta Józsa Gáspár. A püspöki irodavezető arra kéri a plébánosokat, hogy tájékoztassák híveiket az eseményről, a hitoktatókat pedig arra, hogy első áldozóikkal kapcsolódjanak a körmenethez.
6: 2026. június 4-én csütörtökön a liturgikus ünneplés a következő programja várható. A szentmise az Avilés Szent Teri Székesegyházban kezdődik 18 órakor. Az úrnapi körmenet körülbelül 19 óra 15 perckor indul a Székesegyházból a Ferences templom felé a Mátko Vukovics utcán keresztül. A körmenet során 4 állomás lesz kijelölve. Mindez azért, hogy a Szabadka városának rendes élete a lehető legkevésbé legyen megzavarva. Ezek az állomások a Székesegyháznál lesznek, Iván Antonovics püspök emlékművénél, a Szent Háromság emlékmű előtt a Városháza parkban, a ferences templom előtti térren, ahol a záró áldás is lesz.
1: Gála koncerttel zárult a 68. Szerbiai Zene és Balettiskolák Fesztiválja a Szabadkai Zsinagógában. Az egyhetes fesztiválnak idén a Szabadkai Zeneiskola adott otthont. Balázs Andrea és Balog Sára riportja.
3: Miután az ország legtehetségesebb fiatal zenészei összemérték tudásukat, a legjobbak egy egész estés gála koncerten léptek fel a Szabadkai Zsinagógában. A rangos eseményre a zsűri döntése alapján hívták vissza a versenyzőket. Dragana Nikolic, a Szabadkai Zeneiskola igazgatója.
4: Nagyon jó tanárok az egész szerbiai zeneiskolákból jöttek. Azt mondták, hogy ilyen jó hangulat, ilyen szép város, ilyen szép iskola, ilyen jó diákokat még nem látták, és szeretnének jövőre is idejönni. De azt bírom mondani, hogy ez olyan fesztivál, hogy minden évben másik városba történik. Úgyhogy a Szabadkán utolsó év, amikor volt, az 1995-ben, tehát több mint 30 év előtt volt itt nálunk.
3: Mila Vojovic 4 éve tanul hárfázni, emellett zongorázik is. Előadását a zsűri kiemelkedőnek értékelte. Nekem egy kicsit jobban tetszik a hárfa, mert különlegesebb, talán egy kicsit nehezebb, mert pedálja és nagyon sok húrja van. A zongora pedig inkább klasszikus hangszer, talán azon könnyebb játszani, mert áttekinthetőbb. A verseny során Radetic Ádám, a zsűri titkárhelyettese koordinálta a zsűri munkáját, valamint egyeztette velük a pontozási szempontokat.
7: Érdekes volt az első nap, amikor ugye a zsűri találkozott egymással. Érdekes, hogy senki nem ismerte egymást ez a fesztivál előtt, és az első nap úgy vettem észre, hogy nagyon gyorsan megtalálták a közös hangnemet, nagyon egy húron pendültek.
3: Radetic Ádám hozzátette, a fesztivál legnagyobb eredménye, hogy a Szabadkai Zeneiskola új helyet kapott Szerbia zenei térképén. A rendezvényre 63 iskola érkezett Szabadkára, ami több mint 300 diák részvételét jelentette. A fesztivál így az ország számos pontjáról vonzotta a fiatal tehetségeket.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc.
8: Időjárás.
9: Szabadkán pillanatnyilag 18 fok van és kellemes napsütésben van részünk, az elkövetkező napokban azonban szükségünk lesz az esernyőre, ugyanis esni fog az eső, a csúcsértékek holnap a 21 fokot is elérhetik.
8: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Önnek is van takargatni valója?
11: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
10: Bármilyen van, befedjük.
11: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
10: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
12: Bővebb információ
11: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
10: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
11: 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
16: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosti és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 91.5. A jó választás.
1: Programot lett a Presszó folytatásában. Május 16-án szombaton rendezik meg Topolyán az Őzbak trófea mustrát a Capriolo étterem és az Őzbak vadászház előtti téren. Az egész napos rendezvényen trófea kiállítás, szakmai előadások, főzőverseny, ijász bemutató gyermekprogramok és még tombola is várja az érdeklődőket.

Rita, a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskus útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Programajánló.
7: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsigapál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Május 16-án szombaton megnyitja a kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, mert hogy nyílt napot tartanak, egy különleges nyílt napot. Várják a kíváncsi negyedikes diákokat, és nem akármilyen lesz ez a nyílt nap, mert hogy színes lávalámpát lehet majd a helyszínen készíteni, ki lehet próbálni a látványos elefánt fokrém kísérletet is. Úgyhogy elég érdekes napnak ígérkezik, amennyiben érdeklődtök a FIT nyit nap felé, akkor mondom az infókat, jelentkezni a 0638896098-as telefonszámon lehet, vagy e-mailt is lehet írni 20.orsolya@mcc.hu.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Magyar Országgyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket, több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az árréstop egyes elemei és bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban marad. A Tisza párt képviselője Mellétei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály, áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit, egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból, ezt közölte a Családügyi és Demográfiai Minisztérium. Az alapból akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki, az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akiről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermeket és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta legfeljebb csak nem 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíj alapból. Ez egyben az a legalacsonyabb összeg is, amelyet a szülőnek a gyermek eltartására biztosítania kell. Az értéket a nevelőszülői ellátásra fizetett összeg feléből számítják. Áprilisban ez 55.780 dinár volt. A bíróság ugyanakkor minden ügyben külön mérlegeli a fizetendő tartásdíj összegét, figyelembe véve a szülő vagyoni helyzetét és jövedelmét. Mindet meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségéért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán, magyar társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalára tegnap este feltöltött videóban a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető Ópuszta Szeren a kormány első ülésének szünetében felvett videóban azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségére lenni magyar testvéreinknek, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal is, ha bármi olyan helyzet merül fel, amelyben Magyarország segítségére lehet, illetve Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán. Közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. A Krisztus szent testének és vérének ünnepén megszervezett köztéri körmenet nem csupán hagyomány, hanem az egyház hitének mély teológiai megnyilvánulása is, hangzott el az eseményt bejelentő sajtótájékoztató. Az oltári szentség nem csupán jelkép, hanem maga az Úr, aki végighalad utcáinkon, tereinken, kilép a valóságunkba, hangsúlyozta Józsa Gáspár. A püspöki irodavezető arra kéri a plébánosokat, hogy tájékoztassák híveiket az eseményről, a hitoktatókat pedig arra, hogy első áldozóikkal kapcsolódjanak a körmenethez.
6: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 19 fok lesz ma a csúcshőmérséklet, jelenleg 17 fok van. Egész nap napos időre számíthatunk, csapadék nélkül.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 13 óra 17 perc van, a folytatásban pedig kukancsunk ki egy kicsit a határátkelő helyekhez. Úgy tűnik, hogy Horgos 2-nél 36 perces a várakozási idő, ez az info pedig annak szól, aki Magyarország irányába tart. Hogyha pedig Szerbia belépő oldalát nézzük, akkor fél órás várakozási időre kell számolni, hogyha Horgos 2-t nézzük, hogyha jól nézem, akkor a többi átkelőnél nincsenek fennakadások a közlekedésben, illetve nézzük, hogy hol vannak most rendőrök, hol szorgoskodnak. Ha jól látom, akkor nem annyira régen Vajmok környékén volt közúti ellenőrzés, valamint Bajcsa központjában, és Szabadkán is a Tesztina város résznél. Szerencsés utat kívánunk!

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: A Presszó folytatásában utolsó órájában egy érdekes témát érintünk, a modern kori népvándorlás hatásait, ráadásul vajdaság szempontjából. Loboda Árpád kollégám Molnár Irén szociológust kérdezte a téma kapcsán.
2: Vajdaságot az elmúlt évtizedekben egy folyamatos és lassan, de következetesen ható társadalmi jelenség formája, ez pedig az elvándorlás. Ez a folyamat nem új keletű, hiszen gyökerei egészen a 20. század második feléig nyúlnak vissza, és azóta is meghatározzák a térség demográfiai és társadalmi szerkezetét. Fiatalok, képzett munkaerő, családok hagyják el a régiót, miközben sok település előregedik, a közösségek zsugorodnak, és egyre gyakrabban merül fel a kérdés, milyen jövője van egy ilyen demográfiai trendekkel érintett térségnek. Vendégünk Molnár Irén szociológus, akivel arról beszélgetünk, hogyan alakult ki ez a folyamat, és milyen társadalmi hatásai vannak. Köszöntöm a stúdióba. Egyetért azzal, hogy ez nem egy új jelenség. Mikor kezdődött ez, és hogyan változott az évtizedek alatt?
3: Valamikor Jugoszláviából, illetve Szerbiából a tömeges elvándorlás folyamatossá vált az utóbbi 60-70 évben. Valójában a 60-as évek elején kezdődött, akkor, amikor a vendégmunkási státust elismerte Európa, és Tito megegyezett Németországgal, más országokkal, hogy befogadják az itthon latens munkanélkülieket, és annak valójában egy nyitott jugoszláv útlevél adott lehetőséget. Na most, ha mi átnézzük a 60-as évektől máig az elvándorlást és annak a dinamizmusát, minden 10 évben népességösszeírás volt. Nagyjából a 60-as évektől idáig körülbelül 40-50 ezerrel voltunk kevesebbek. Kivétel a legeslegutolsó 11 év, a 2011 és 22 közötti időszak, amikor 70 ezer kevesebb, nem mindenki elvándorolt, mindjárt mondom, hogy miért, és ez meglepte az itthoni közéletet, politikusokat. Bevallom, engem nem, mert évtizedek óta kísérem demográfiai adatokat, és látszott már, hogy mindamellett, hogy nincs balkáni háború, mindamellett, hogy a társadalom úgy tűnt konszolidálódik, de nem adta meg azt a gazdasági, megélhetőségi biztonságot, amit elvártak különösen a fiatalok, és valójában azt becsüljük, illetve a statisztikában rejtett módon megvan, hogy 40 ezeren hagyták el az országot az utóbbi 11-2 évben, valamennyien 25 ezeren gyakorlatilag a gyermeknatalitás hiányára olvasható be, tehát a gyermek születésének az elodázása, a meg nem született gyermek, vagy a külföldön született gyermek, aki már nem biztos, hogy szerb állampolgár, és nagyjából 2500 asszimilálódnak vegyes házasság útján, stb.
2: Most... Kimondhatjuk ezt a gazdasági okokat, mint a legnagyobb, hát így fogalmazok, bűnbakot az elvándorlás, a fogyásért?
3: Igen, az elmúlt 60 évben az utóbbi, úgy kell mondjam, talán 30 év folyamatosan kérdőívezzük és kutatunk az külföldön élők körében is, és valóban első helyre teszik az elvándorlás okát, az áttelepülés okát, vagy a végleges kitelepülés okát, mert különböző fokozatok vannak, a jövedelemszerzés, a gazdasági okok.
2: Ez így a 60-as évektől mai napig így?
3: Végig. Azzal, hogy a 90-es években beleszólt a háború, tehát elmentek a behívók elől, azután a 90-es években kezdődött egy új kritérium is, a fiatalok karrierépítésének az elvárása, ugyanis átmentek az anyországba, középiskolákba, egyetemekre tanulni, és mai napig is ez a folyamat sajnos megvan. Azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon annyi egyetemista tanul, mint ahányan itt Vajdaságban tanulnak az egyetemen.
2: Jellemző ez a fiatal felnőttek, az egyetemisták, mely korosztályok itt a legérintettebbek?
3: A fiatalokra jellemző az elvándorlás attitűdje. Azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatalokat, amikor kérdezzük, első helyen a 20 éves, 20 éves, 30 éves, 30 éves fiatalok elvárása az, hogy ők valahol kipróbálják magukat. Elsősorban gazdasági okok, biztonságos munkahely, jó kereset. Valahogy a mai világban az az elvárás a fiataloknál, hogy karriert építsenek, és elodázzák a házasságkötést, elodázzák a gyermekvállalást, és ha ezt biztonságosabbnak tartják Magyarországon, esetleg a kettős állampolgárság birtokában Magyarországon nem is maradnak meg, hanem ugródeszkának használják fel, és mennek tovább Európába. Számtalan mérnök, informatikus, medikus, tanár, újságíró elment, annál az oknál fogva, hogy itthon vagy nem volt megelégedve a karrierépítésével, vagy a fizetésével, vagy egyszerűen kalandvágya volt, nem akarom a kalandvágyat kihangsúlyozni, de a fiatalok válaszaiból látszik, hogy ez a fő ok.
2: 30-as, 40-es korosztály, vagy esetleg az 50-es korosztály változott itt az elvándorlási hajlam?
3: Azt figyeltük meg, hogy a 60-as években ment a 30-as, 40-es korosztály, később már a háború kitörése idején a katonakötelesek, a fiatalok elmentek. Mára már azt is megfigyeljük, hogy az idősebbek is elmennek. A kint élő gyermekek után mennek az idősek. Vagy itthon, idős otthonba fog be költözni, vagy kimegy a gyermekek után, ha ezt megteheti. Észrevehető az is, hogy ők jellemzően a nyugdíjukat kiviszik, az egészségügyi ellátással, a családegyesítéssel ott valamit megoldanak, és érdekes módon még azt is észrevettük, hogy az 50 éves nők kimennek Ausztriában, Németországba idős és betegápolás okánál fogva.
2: Ez egy elterjedt megélhetési mód.
3: Alkalmat találnak, és ha itthon esetleg munkanélkül maradt, vagy nem megfelelő a jövedelme, előzetesen elmegy. Meg kell mondanom, hogy ez a sok-sok fél évszázados idő alatt kiépült egy hálózat, egy kommunikációs kapcsolatrendszer a kint élő vajdasági magyarok között. Ők egymást ismerik, egymást támogatják, és ha már a szomszédomnak a sorsát ismerem, kimegyek hozzá, azt mondom, hogy 4 hónapot ott alszok nálad, ott lakok nálad, addig biztos találok munkát. Tehát figyelnek egymásra, és pont ez az, amit tovább kellene figyelnünk. A gyermektelenség, az elöregedés és a fiatalok tömeges elvándorlása mennyire hatott?
2: Elemezze ki nekünk ezt, hogy
3: ha
2: ez mit jelent.
3: Megfigyeljük
2: a
3: fiatalok korosztályát, a korközökben a legnagyobb, a 15 és 29 évesek között a fogyás. Tehát akkor, amikor az elmúlt tizenvalahány évben megfigyeltük a fiataloknak a jelenlétét a társadalomban, akkor nagyon szomorú megállapítani azt, hogy éppen a középiskolás és az egyetemista és a fiatal munkát kereső fiatalok száma csökkent, ott fölkeltőjellel meg is jegyeztem. Egyébként a 30 és az 50 év közötti fiatalnak számítandó korosztályban is nagy
2: fogyás. Azt jelenti, hogy az a korosztály, aki a legaktívabb éveibe van.
3: Igen. A legaktívabb évek az, amikor ő keresi magát. Önmagát keresi a szakmában, családalapításban, és ha ezt nem itthon találja meg, akkor nagyon megeshet az a helyzet, nagyon sajnálattal az, hogy ő kint fészket csinál, fészket talál. Esetleg kint talál, nem is vajdasági magyar, persze, házastársak. Kint születnek a gyerekek, akik már kétnyelvűek, illetve lehet az is, hogy már csak egynyelvűek maradnak. És ez az, amit lehetségesen javítani kellene, utánuk nyúlni, kommunikációs, diaszpórás kapcsolatot kiépíteni. Az internet hadd dolgozzon.
2: Mit jelent ez azoknak, akik viszont itt maradnak? Tehát ezeknek a helyi közösségeknek a működése, vagy a fennmaradására, mert nyilván nem mindenki megy el, ezek az adatok igazán sokkolóak, de akik itt maradnak, és az ő életük se változatlan.
3: Nagyjából a statisztika szerint 184 ezer magyar él Szerbiában. Én azt mondom, hogy életvitelszerűen kevesebb. Mert azok is belettek írva most a legutóbbi lakosság összeíráskor, akik külföldön élnek életvitelszerűen, de a szülő beírta őt, illetve személyazonosságát figyelembe vettük, stb. Sajnos ma vajdaságban már nagyjából 10% alatt élnek. Csak vajdaságban a magyarok, ami jelentős csökkenést a bevándorlás, a térség bevándorlásának a szempontjából. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szórványban nagy a probléma. Több mint 40%-os csökkenések vannak a magyarok körében, a szórvány falvak, vagy akár muzslát emlegetem, több mint 30%-os csökkenése van ennek a közösségnek a lakosságában. Itt van Szabadka, itt vannak ezek a területek, Vajdaságban több mint 20%-os a csökkenés. Az utóbbi 11-12 évben 27,3%-kal csökkent a magyarság, míg Szerbiának a lakossága nem egész 7%-kal csökkent. Tehát látnunk kell, hogy mennyire hátrányos a kisebbségi életben az, hogy ő feltalálja magát. Persze, hogy ehhez hozzájárul az is, hogy nem beszéli jó a szerb nyelvet, vagy sok más dolgot ki kell találni, meg kell találnunk. Nagyon fontos lenne, hogy az oktatási hálózat megmaradjon, tehát vertikálisan óvodától egyetemig legyen magyar nyelvű, magyar tannyelvű oktatás. Igaz, hogy a kínálat, a szakkínálat gyenge, nem tudunk minden szakból, minden irányzatot biztosítani, nincs annyi tanár és szakember, de próbáljuk betömni a legfontosabb térségben szükséges magyar nyelven is tudó szakemberek rétegét, és motiválni őket, persze biztonságos társadalmi légkörrel, hogy ne menjenek külföldre. Na, hát most a biztonságos társadalmi légkör az nem csak a magyaroktól függ, itt az egész államrendszer és az egész politikai légkör kihat az emberekre, de ők sosem emlegetik ezt elsődleges okként, amikor külföldre készülnek. Mindig a biztonságos jövőt a keresetükhöz, a családalapítás, ingatlanszerzés, meg sok egyéb dologhoz kötik, hogy ők ezt külföldön megkapják-e. Azután utána kellene nézni, mert kérdőjveztük azokat is, akik külföldön ragadtak, nem mindenki elégedett. De már nem jön haza. Tehát ez az a köztes dolog, amiért elég szánalmas ez az egész elvándorlási, tömeges elvándorlási helyzet, és ezen én szociológusként kegyetlenül szeretnék segíteni, de hát egyénként meg hát kis csoportban nem lehet erre nagyon jelentősen hatni. Jó lenne csak, hogy nem megállítani, csak lecsökkenteni a tömeges elvándorlást.
2: Maradjunk egyben, hogy tényleg csökkenteni kell, és megtartani, akik itt maradtak. Köszönöm szépen.
3: Szívesen.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. Why wait to say, at least I did it my way.

Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja. Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai Pannon Presszóba. Nagyon kellemes az időjárásunk, viszont csak szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az elkövetkező három napban szükség lesz az esernyőkre, ugyanis a meteorológusok szerint esni fog az eső, ezt jó tudni. Egyébként meleg lesz, kitart a kellemes időjárás, a holnapi csúcsértékek a 21 fokot is elérhetik. Búcsúzom, Nagy Viktor és Fackovics Melissa alkotta a mai presszós csapatot. Kellemes délután nektek. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A magyar országgyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket, több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az árrésstop egyes elemei és bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban maradnak. A Tiszapárt képviselője Mellétei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból, ezt közölte a Családügyi és Demográfiai Minisztérium. Az alapból akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki. Az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akiről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermeket, és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta a legfeljebb csaknem 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíj alapból. Ez egyben az a legalacsonyabb összeg is, amelyet a szülőnek a gyermek eltartására biztosítania kell. Az értéket a nevelő szülői ellátásra fizetett összeg feléből számítják, áprilisban ez 55.780 dinár volt. A bíróság ugyanakkor minden ügyben külön mérlegeli a fizetendő tartásdíj összegét, figyelembe véve a szülő vagyoni helyzetét és jövedelmét. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán, magyar társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalára szerda este feltöltött videóban a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető ópuszta szerint a kormány első ülésének szünetében felvett videóban azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségére lenni magyar testvéreinknek, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, amelyben Magyarország segítségre lehet, illetve Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán. Közel 30 év kihagyás után ismét lesz úrnapi körmenet Szabadkán. A Krisztus szent testének és vérének ünnepén megszervezett köztéri körmenet nem csupán hagyomány, hanem az egyház hitének mély teológiai megnyilvánulása is, hangzott el az eseményt bejelentő sajtótájékoztatón. Az oltári szentség nem csupán jelkép, hanem maga az Úr, aki végighalad utcáinkon, tereinken, kilép a valóságunkba, hangsúlyozta Józsa Gáspár. A püspöki irodavezető arra kéri a plébánosokat, hogy tájékoztassák híveiket az eseményről, a hitoktatókat pedig arra, hogy első áldozóikkal kapcsolódjanak a körmenethez.
0: Sport.
7: A Crvena Zvezda nyerte meg a szerb kupát, miután a loznicai döntőben 11-esek előtt 4-re legyőzte az FK Vojvodina együttesét. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 2-2 volt az állás. A Vojvodina már a második percben vezetést szerzett Kornél Szűcs fejesével, a Zvezda azonban végig harcban maradt és végül büntetőkkel fordított. A belgrádi csapat ezzel története 30. szerb kupa győzelmét ünnepelhette, valamint sorozatban 6. alkalommal szerezte meg a bajnoki cím és a kupa győzelem dupláját.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 18 fok van jelenleg. A nap folyamán egész nap napsütésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul.
4: Itt a Pannorádió.
0: Reklám.
8: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
11: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
12: Erős Choice.
11: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18

0: 0688 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Cirádá ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
6: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Orbán Anita bekérette a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját szerdai dróntámadások kapcsán. A magyar külügyminiszter, miniszterelnök helyettes a találkozón hangsúlyozta, teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz haderő most már a magyarok által is lakott Kárpátalját is támadja. Kiemelte továbbá, hogy Oroszországnak mindent meg kell tennie az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Az orosz diplomata mintegy fél órát egyeztetett a magyar politikussal. A Szabadkai Városi Képviselőtestület 15. rendesülésén két fő napirendi pontot vitattak meg, mindkettőt el is fogadták. Az első egy új telekrendezési program volt, amelynek jóváhagyása több fejlesztés megvalósítását is lehetővé teszi. Köztük palicsi turisztikai beruházásokat és különböző közműfejlesztéseket. A második napirendi pont az óvodahálózatot érintette. Ezen belül kiemelten foglalkoztak a tavankúti Angeli Csuvári, azaz őrangyalok óvoda ügyével. Az intézmény épülete elkészült, azonban korábban nem tudta megkezdeni működését engedélyezési és szervezési problémák miatt. A heves vitában szóba került a nyelvi feltételek kérdése és a pedagógus hiány is. Az óvoda végül hivatalosan is megnyílhat. Hepatitis A vírust találtak Németországban a Szerbiából származó bogyós gyümölcsökben. A mezőgazdasági erdészeti és vízgazdálkodási minisztérium közölt, hogy minden szükséges intézkedést megtettek, miután Németországban hivatalos ellenőrzés során hepatitis A vírust mutattak ki egy fagyasztott gyümölcskeverékben. Az RASFF gyors riasztási és élelmiszerinformációs rendszeren keresztül érkezett értesítés szerint az élelmiszer gyártója a pozsegai Frigo Paun Kft. A hatóságok az ügyet azonnal továbbították az illetékes felügyelőségnek, akik megkezdték az ellenőrzést. A minisztérium szerint az eljárás folyamatban van, az eredményekről pedig később adnak majd tájékoztatást. Gálakoncerttel zárult a 68. Szerbiai Zene és Balettiskolák Fesztiválja a Szabadkai Zsinagógában. Az egyhetes fesztiválnak idén a Szabadkai Zeneiskola adott otthont. Miután az ország legtehetségesebb fiatal zenészei összemérték tudásukat, a legjobbak egy egész estés gálakoncerten léptek fel a Szabadkai Zsinagógában. A rangos eseményre a zsűri döntése alapján hívták vissza a versenyzőket. Radetit Ádám, a zsűri titkárhelyettese azt mondta, a fesztivál legnagyobb eredménye, hogy a zeneiskola új helyet kapott Szerbia zenei térképén. A rendezvényre 63 iskola érkezett Szabadkára, ami több mint 300 diák részvételét jelentette. A fesztivál így az ország számos pontjáról vonzotta a fiatal tehetségeket.
7: Sport.
8: A Novi Sad női asztali tenisz csapat ismét megnyerte a szerb bajnokságot, miután a döntő visszavágóján 4-1-re legyőzte a nisi Josip Kolumbó együttesét. A csapat ezzel története 11. bajnoki címét szerezte meg. Az újvidéki asztali teniszezőnők 2018 óta sorozatban 8. alkalommal lettek bajnokok. A csapat 2021. januárja óta nem veszített bajnoki mérkőzést, és az idei szezont is veretlenül zárta.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 20 fok van, a nap további részében is marad a napos idő. Ami a holnapi napot illeti, holnap már előfordulhatnak záporok, zivatarok térségünkben, a napi csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul, változóan felhős időnk lesz.
0: Készen állsz?
4: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
7: Nota!

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordent, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
6: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
7: Miért?
6: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
5: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
6: Írassa gyermekét magyar osztályba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
5: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Híradó.
12: Nagyobb mennyiségű csapadék hullott a vajdasági szántóföldekre. Ülésezett a szabadkai VKT. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Bácskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Bús Viola riportja.
13: Az utolsó pillanatban érkezett az életmentő csapadék a termelők szerint. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 Celsius fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Aladics Tibor, termelő.
14: Már látszanak a problémák, tehát a szárazság okozta károk már felütötték a fejüket, kezdtek alulról felsárgulni, valamint már a kalásznál is láthatóak felülről a szárazság jelei. Abban az esetben, hogyha a növény elérte azt a kritikus pontot, hogy hiányzott neki a nedvesség, akkor ő egyszerűen védekezésre kényszerült, és a kalászból már egy bizonyos mennyiséget el is dobott, hiszen érezte, hogy nem tudja kinevelni.
13: A termelők szerint a májusi csapadék rendkívül sokat segített a kapás növények esetében, viszont csak pillanatnyilag oldotta meg a problémát. Ezek a kultúrnövények ugyanis a talaj felső rétegéből nyerik ki a nedvességet és a tápanyagokat. Kaszab Szabolcs, termelő.
15: Gyümölcsfák esetén a talajnak a felső 60-80 centije az, ami fontos, hogy át legyen ázva, ebből tudnak gazdálkodni. A szántóföldi növénytermesztésben, zöldségtermesztésben pedig a felső 30 centi az, amit a gyökérzóna átsző, és abból élnek.
13: A növényeknek éves szinten 1000 liter csapadékra lenne szükségük, hogy megfelelő terméshozamot adjanak, viszont a gazdák már 600 liter esővel is megelégednének. A termelők szerint 2018 óta nem hullott elegendő csapadék Észak-Bácskában. Nagy György János, termelő.
16: Ahogy a vegetáció intenzívebben megindult, és
0: már kijöttek a levelek, így május 1-e után muszáj volt beindítani az öntözőrendszereket. Alapból ilyenkor tavasszal egy karbantartást szoktunk végezni, átjárni, átnézni az öntözőrendszereket, ez megtörtént, és úgy ítéltük meg, hogy nagy szárazság miatt muszáj bekapcsolva hagyni, és illetve öntözni a kultúrákat.
13: A termelők szerint a földeknek most leginkább egyenletes esőzése lenne szükségük ahhoz, hogy a kalászosok megerősödjenek, a tavaszi vetések pedig megfelelően fejlődjenek a nyári hónapokban.
12: A közéletben való egyenlő részvételhez való jog fontos lépés a nemzeti kisebbségekhez tartozók számára, emelte ki Kovács Elvira parlamenti felszólalásában. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke kiemelte, hogy ez a jog többek között magában foglalja a nemzeti kisebbségi pártok alapításának lehetőségét, valamint a képviseletet, legyen szó köztársasági, tartományi vagy helyi szintről. A Vajdasági Magyar Szövetség szerint azonban a nemzeti kisebbségi pártként való nyilvántartásba vételt további feltételhez kellene kötni.
7: Amikor a kisebbségekre vonatkozó szabályok módosításáról beszélünk, támogatjuk azokat, és szükségesnek tartjuk, hogy minden alkalommal követeljük, sőt úgy gondoljuk, alkalmat kell találnunk arra is, hogy más törvények módosításáról is tárgyaljunk, konkrétan a nemzeti kisebbségi pártok bejegyzésekor ahhoz, hogy egy pártot nemzeti kisebbségi pártként vegyenek nyilvántartásba, szükséges, hogy az elnevezéséből egyértelműen kiderüljön, pontosan melyik nemzeti kisebbséget képviseli. Így elkerülhetjük azokat a helyzeteket, amelyeket korábban tapasztaltunk a különböző listák esetében.
12: Folytatódik az ülés a szerb parlamentben, amelyen a választási törvénycsomag módosításait tárgyalják. A módosítások célja az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala ajánlásainak teljesítése, valamint a választási feltételek javítása. A mai ülés elején a képviselők a szerbiai adatközpont építéséről, a szerbiai nemzeti bank jelentéséről és a nyugdíjakkal kapcsolatos büntetésekről is kérdezték a kormányt. Újhelyi Ákos, a VMS köztársasági parlamenti képviselője felszólalásában a szerbiai nemzeti bank legfrissebb jelentése kapcsán elmondta, hogy az ország pénzügyi stabilitása szilárd alapokon áll. Azzal a kérdéssel fordult a képviselők felé, hogy a Szerbiai Nemzeti Bank tervezi a kötelező tartalékráta csökkentését. Hozzátette, hogy egy ilyen intézkedés jelentős forrásokat szabadítana fel, csökkenteni a bankokra nehezedő nyomást, és további teret nyitna a gazdaság és a lakosság fenntartható hitelezése előtt.
16: Emellett szeretném hangsúlyozni a szerb nemzeti bank kulcs szerepét a pénzügyi szolgáltatások felhasználóinak védelméről szóló törvény javaslatában. Ezek az intézkedések a kamatlábak korlátozásának bevezetésével és a méltányos végrehajtási eljárásokkal közvetlenül védik állampolgáraink érdekeit, miközben a problémás úgynevezett NPL hitelek aránya történelmi mélypontra mindössze 2,11%-ra csökkent. Ugyanakkor a bankrendszerben erős nyomás figyelhető meg, mivel a hitelkereslet folyamatosan növekszik, több mint 15%-os emelkedést mutatva, a bankok jelentős nyomás alatt állnak a betétgyűjtés terén, hogy lépést tudjanak tartani ezzel a trenddel.
12: A Szabadkai Városi Képviselőtestület mai 15. rendes ülésének napirendjén rendhagyó módon mindössze két pont szerepelt. A képviselők a város 2026-os évi telekrendezési programjáról, valamint a Tavankúti horvát nyelvű óvoda kérdéséről hoztak döntést. Az ülésen heves vita alakult ki, azonban végül mindkét napirendi pontot elfogadták. Balázs Zita riportja.
17: Az első napi rendi pontot, amely a 2026-os egyesített telekrendezési programra vonatkozott, kisebb vita és egyeztetés után nagy többséggel elfogadták a képviselők. Az ülésen elhangzott, hogy a jóváhagyott terv egyebek mellett megteremti a feltételeket egy új autós kemping kialakításához Palicson, valamint további fejlesztések megvalósításához. A második napi rendi pont már jóval hevesebb reakciókat váltott ki, amely a Tavankúti Angyeli Csúvári, vagyis az őrangyalok elnevezésű óvoda ügyére vonatkozott. Az ellenzék nehezményezte, hogy a felújított óvoda még mindig nem kezdte meg a működését. Szerintük politikai döntésekről és mesterségesen kreált kifogásokról volt szó. Luka Vucinac, a Zöld Baloldali Front képviselője.
18: Megismétlem, volt rá lehetőségük. Itt, ennél a szónoki emelvénynél vitatkoztunk önökkel, és azt követeltük, hogy nyissák meg az óvodát. Kifogásokat találtak ki, amelyek most teljesen megdőltek. Azt mondták ezeknek a képviselőknek, hogy nincs tudásuk, hogy nem elég képzettek, és hogy önök tudnak mindent a legjobban az installációktól kezdve egészen a nevelők számáig. Egyetlen érvük se állta meg a helyét sem a valóságban, sem a tények szempontjából. A vita másik résztvevője Veljko Vojnić volt, a Szerb Haladó Párt önkormányzati frakció vezetője, a Nasaradost műszaki igazgatója elmondta, hogy eddig kizárólag az engedélyekre vártak, minden egyéb feltétel, mint a megfelelően képzett szakemberek biztosítása és az étkeztetés megszervezése már korábban megoldódott. A mai döntéssel meghatározzák, hogy az óvodában folyó nevelő-oktató munkában melyik nyelvet fogják használni. Az óvoda megnyitása egyébként azért vált lehetővé, mert végre megkaptuk a használatba vételi engedélyt, amellyel megerősítették, hogy az épület műszakilag megfelel a megnyitás feltételeinek. Ez volt az egyetlen akadály, ami miatt az óvoda nem működött. Minden más csak kitaláció volt annak érdekében, hogy a saját tétlenségük miatti felelősségüket a mi intézményünkre hárítsák. A vita végén Szabadka város képviselőtestülete elfogadta a határozatot a Tavankúti horvát nyelvi óvoda működésének megkezdéséről. Az új intézmény 60 gyerek befogadására alkalmas. Ninoslav Radák, független képviselő. A Tavankúti óvodával kapcsolatos helyzet az Angyeli Csuvári óvodával, amelyet a Horvát Köztársaság támogatásával építettek és szereltek fel, már túl régóta tart. Az óvoda már régen elkészült, de máig nem kezdte meg működését. Hála Istennek, ma végre megkezdődik a munka, de továbbra is tudatában kell lennünk mindannak, ami korábban történt. A képviselők többsége szerint a Tavankúti óvoda elindítása az elmúlt évek egyik legfontosabb projektje volt a horvát közösség számára.
12: 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Magyarországgyűlés még a kormányváltás előtt törvényi szintre emelt egyes veszélyhelyzeti rendeleteket. Több intézkedés, így az üzemanyagár plafon, az árrés stop egyes elemei és bizonyos hitelmoratóriumok továbbra is hatályban maradnak. A Tisza párt képviselője Mellétei Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit, egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg. Orbán Anita bekérette a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért szerdai dróntámadások kapcsán. A magyar külügyminiszter, miniszterelnök helyettes a találkozó hangsúlyozta, teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz haderő most már a magyarok által is lakott Kárpátalját is támadja. Kiemelte továbbá, hogy Oroszországnak mindent meg kell tennie az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Az orosz diplomata mint egy fél órát egyeztetett a magyar politikussal. A pontos idő 16 óra 10 perc.
4: Időjárás.
19: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fokot mérhetünk. Holnap a délelőtt folyamán még napos idő várható, majd délutántól felhősödés kezdődik, és helyenként csapadék is előfordulhat, főként az esti óráktól, amely egyébként a hétvégére is elnyomja majd a bélyegét. Időnként a délnyugati szél is megélénkül majd. A csúcsértékek pedig 22 fok körül alakulnak pénteken.
20: Hallgass napjaink slágereit!
21: És légy tájékozott!
20: Ez a Pannonrádió.
4: Reklám.
22: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
23: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I...

0: volt Dean Lewis és a Be Alright című dallal indult a mai csillagulás itt a 91.5-ön. Jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban egészen 20 óráig. Írjátok meg, mit hallgatnátok, jöhetnek a kérések, a kívánságdalok egészen 19 órával bezárólag. Mindemellett játszani is fogunk majd a következő órában, a harmadik órában pedig itt lesz majd a Retro Chart, ahogy a csütörtökönként lenni szokott. Egyébként elérhetőségeink na 063-621-605, él is, ott van még a Facebook, ugye Csillagulás Pannon Rádió, itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni és üzenetben kérni, kívánni. Most itt a folytatásban jön a BSV, illetve Nagy Bogi közös újdonsága egy akusztikus változatban, az Always Be Mine címet viseli, aztán pedig Olivia Rodrigo, akinek a soron következő nagy lemezét nagyon-nagyon sokan várják már, erről pedig megjelent már a Drop Dead nevezetű kis lemez, ezt hallgatjuk, utána pedig már jönnek az első mai teljesülendő kérdések, kívánságdalok. Kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást ezen a csütörtök délutánon, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Veletek a folytatásban a műsor házigazdája, na mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.
1: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
3: Yo, what's up people, my name is Ray from 2 Unlimited.
1: On your number one hit music station.
3: Pennon Radio.
4: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
5: Hi, I'm David Gera.
6: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Olivia Rodrigo újdonsága, a Drop Dead itt a Csillaghullásban. Mi is jönnek az első mai teljesülendő kérések, kívánság dalok. Szia, a Gun Gun Gun számot szeretném a kívánság műsorban. Köszi, Valentina. Szólni fog bizony egy jó kis mai kedvenc, David Guetta, Teddy Swims és Tones and I. Ők alkották meg, a blog végén pedig pörgetem. Szép napot kívánok, az Ugye nem bántad meg, Dr. Béres általi változatát kérném. Hajnalka kérésére pörgetem ezt a Jimmy átdolgozást Dr. Béres és Velép Tamás előadásában. Hello Allen, Jax Jones, Where Did You Go? Ezt szeretném. Melón hallgatom a Csillaghullást, jó műsort kívánok, Szabolcs. Én pedig jó munkát. Jax Jones, M&EK és Where Did You Go? Ez is egy jó kis dal, mindjárt hallhatjuk. Kedves Csillaghullás, Jennifer Lopez, Ain't Your Mama dalát hallgatnám meg Anna kérésére. Egy igazán kiosztós felvétel jön majd, nem vagyok az anyád. Ain't Your Mama, Jennifer Lopez nyitja meg majd a blokkot. És még egy üzenet, sziasztok, a Kerek egész című dalt szeretném kérni, köszönöm, ha mehet, Ilona. Mert bizony, Berecki Zoltán, Kerek egész, utána David Guetta, Teddy Swims és Tones and I-tól jön a Gun Gun Gun, előttük Jack Jones és M&EK, Where Did You Go? Ezt hallgatjuk. Itt lesz Dr. Béres és Felép Tamás újdonsága, az a bizonyos Jimmy feldolgozás, az Ugye nem bántad meg, de mindenek előtt itt a Csillaghullásban már is pedig Jennifer Lopez és az Ain't Your Mama.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: programajánló.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Ez volt Leoni dala, a Don't Worry.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Most pedig a 4 Street frontemberét Alin Nikutát hallhatjuk. De a negyedik nagy lemezükről mindjárt jön egy dal, és arról mesélnek, hogy producert váltottak, Horváth Gáspárral dolgoznak.
2: Ugye, mi Bagossi Lacikával dolgoztunk éveken keresztül, viszont az utolsó két lemezünknél mindig volt egy második producer, próbáltunk kilépni a komfortzónánkból, Vell Andrással dolgoztunk, és nagyon jó eredményű dalokat adtunk ki, és egy kicsit változtatott a zenekarnak a felfogásán, zeneileg is úgy éreztük, hogy hát egy picit másabb lett, és fejlődtünk is, teljesen más ajtókat nyitott meg, és próbáltuk tartani ezt, és Lacikáiknak akadt bőven a Bagosival csomó koncert, meg elég dolgok, meg egy csomó ilyen külön projekt, hogy egy picit megpihentettük, és Gáspár bevállalta a teljes negyedik nagylemezünk utolsó munkálatait, utolsó dalait, ami konkrétan 10 dalról van szó, és nagyon jó sikerült, emberileg, elsősorban emberileg kapcsolódtunk össze, egy nagyon-nagyon jó emberről beszélünk, aki megértett minket, támogatott, és mi nagyon-nagyon szeretünk tanulni másoktól, nyitottak vagyunk, elfogadjuk a negatív kritikát, az mindig építő jellegű, és tőle tényleg őszintén megkaptuk azokat a véleményeket, amire a zenekarnak, meg nekünk személyesen emberként, zenekartakként szükségünk volt rájuk. Aki

0: Reklám.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
3: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
6: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
5: 21 órától.
7: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
5: 22 órától.
8: Hello everyone, this is Brock Yeter and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
5: So have a that was
9: welcome. Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
10: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
11: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
5: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
11: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to Pannon Radio.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024-55-50-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
6: Csillagullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

0: Kelvin Harris kiváló újdonság volt, ez Jazzy-vel a Satisfy-t a csillagulás mai második órájában, ahol is most mindjárt játszani fogunk.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
0: Ez tehát a kínálat, ez várjátok szombat este az Atlantis Gardenben. Amennyiben páros belépővel szeretnétek bebiztosítani a helyeteket szombat estére, akkor a folytatásban itt a játék, mindegy 10 percig tart. SMS-ben játszunk, szóval 063-621-605. Csupán a teljes neveteket kell elküldenetek vezetéknévvel, keresztnévvel, és ezt elég egyszer megtenni, illetve ami fontos, csak is kizárólag a saját nevetekben játszatok. Jó, az Atlantis Garden nyereményjátéka ezen elkezdetét vette.

0: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
1: Ez tehát szombat este az Atlantis Gardenben Exio Band, illetve házigazda Cino. A nyereményjátékot lezárom. Hamarosan egy zeneszámot követően kiderül, ki lesz a nyereményjáték mai nyertese. Kitársul a nyertes listán azokhoz, akik már a hét előző napjain is nyertek, ugye másodmagával, bulizhat majd egy jót. Szóval jön most Lázgó és a Something, utána pedig ismertetem a nyertes nevét.

Mi is megvolt a sorsolás, már is mondom, kinek kedvezett ma a szerencse. Akinek nem sikerül, az ne csüggedjen, még holnap lesz egy utolsó nyereményjáték majd a holnapi adásban a második órában. Most viszont, aki a páros belépővel bebiztosította a helyét szombat estére az Atlantis Garden soron következő retro buliába, ő Szabó Hangya Adrianna. Jó bulit kívánok másodmagaddal, a neved tehát ott lesz a nyertes listán szombat este az Atlantis Garden jegypénzteránál. Szabó Hangya Adrianna, jó bulit tehát. És akkor a folytatásban... Három kívánságdal teljesül, és utána még az Eurovíziós Dalfesztivál második elődöntőjével is foglalkozunk majd az óra további részében. Hello Csillagulás, szeretném hallani Animal Cannibals, Mindenki azt akarja című számát. Gyuri kérte ezt a dalt, mindjárt játszom. Szép napot, Coldplay Viva La Vida című számát szeretném, köszönöm Helena. Nagyon szívesen, mindjárt jön a Coldplay, egy igazán jó kis dal. És szia, lesz szuper ma is a műsor. A Walking on a Dream zenét pörgess le nekem, és annak, aki még kedveli. Ezt pedig Armin kérte. Örülök, hogy tetszik, Armin. Jön Empire of the Sun is a Walking on a Dream. Blondish remix van egyébként, így lett ismételten mai kedvenc. Tehát, hogy az eredeti dal, mint egy 17-18 éves. Előtte itt lesz Animal Cannibals, kezdésnek pedig Coldplay.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Egy eurovíziós dal, legalábbis egy induló, amely ma este majd a második elődöntőben lesz hallható. Románia képviseletében ez volt Alexander Capitanescu és a Choke Me című dal. Egyébként ugye kedden az első elődöntőből a szombati döntőbe jutott már Görögország, Finnország, Belgium, Svédország, Moldova, Izrael, Szerbia, Horvátország, Litvánia, illetve Lengyelország. És hát a mai indulók közül is van még egy-két jó dal. Például hallgassuk meg most a ciprusi dalocskát, Antigoni és a Gyala.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: Ciprus képviseletében ez volt Antigone és a Gyala ma este. A második elődöntőben lehet majd élőben látni, hallani. Ott lesz például a mai második elődöntőben Norvégia. És a norvég előadó Jonas Love Jajjajjá című dala. Ezt is meghallgatjuk most itt a folytatásban.
1: Csillagullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Papin Rádióban.

0: Ez volt tehát a norvég dalamet ma este. Láthatunk majd a második elődöntőben. Ott lesz Bulgária, ott lesz Azerbajdzsán, Románia, Luxemburg, Csehország, Örményország, Svájc, Ciprus, Lettország, Dánia, Ausztrália, Ukrajna, illetve ott lesz még Albánia, Málta és az említett norvég dal. 15-en, illetve a 15-ön kívül a Franciaország, Ausztria és az Egyesült Királyság dalát is láthatjuk, hallhatjuk majd 21 órától, tehát az Eurovíziós Dalfesztivál második elődöntőjében, egyenesen Bécsből, a YouTube-on tehát élőben lehet követni gond nélkül az adást, ha esetleg máshol nem találnátok és kíváncsiak lennétek. A folytatáson pedig még az ausztrál dalt pörgetem le, igazán jó kis felvétel egy olyan énekesnőtől, aki már világslágerrel is rendelkezett, és tini kora óta énekel. Ő Delta Goodrem és az Eclipse című dalt Ausztrália képviseletében.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ez volt Another Asia Talk to You, egy igazán jó kis mai kedvenc. Na, folytatáson pedig itt a harmadik órában. Itt lesz majd a Retro Chart az óra második felében, most viszont újabb kívánságdalok teljesülnek. Szia, az I'm a Believer lenne a kérésem a Smash Mouth-tól. Köszi, ha mehet, Zoli. Egy 60-as évekbeli dalocska, The Monkees vitt annak idején sikerre, a Smash Mouth pedig elkészített ennek átiratát, amelyet egyébként még a Shrek ből is ismerhetünk végető címdalképpen. A Samár lényegében a frontembert játsza ott a végén, és mindenki énekli. Hát ez az a dal, mindjárt hallhatjuk majd. Üdv Valen, szívesen meghallgatnám Ray Escapism című dalát. Ezt Adriana kérte. Ez is jön majd ebben a blogban. Hello csillagulás, a Jeep Frias dalt szeretném kérni, és további kellemes délutánt is. Jó zenehallgatást kívánok. Eszti üzenete volt ez. Kellemes délután, jó zenehallgatást. Én sem tudnék jobbat kívánni minden hallgatónak. Itt lesz majd Cia és Sean Paul dala mindjárt elsőként. Üdva, hol van az a lányszámot, kérném is, kösz, ha mehet. Ezt már Dani írta, illetve kérte. És még egy üzenet, sziasztok, Freddy-től az egykori eurovíziós dalát szeretném, a Pioneert. Köszönöm, jó a műsor, Melinda. Köszönöm szépen, Melinda. Freddy és a Pioneer előtte CIA Sean Paul-tól a Cheap Reels, Nostal Smash Mouse és az I'm a Believer. Itt lesz Dr. Béres a Fekete vonattal és a Halott pénzzel, ugye Holman az a lány című dalban, majd pedig Ray és az Escapism. Ez zárja majd ezt a blokkot.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jön a Dr. Méres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, a tudom, én is ezt.

Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmász.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
5: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
6: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
7: Légy te!

0: és egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerez mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio. Csillagullás.
2: Itt a Csillagullásban, ahogy az csütörtökönként lenni szokott, jön a Retro Chat, olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon, vagyis május közepén uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot. Például 1995-ben, 2001-ben, 2007-ben, 2012-ben, vagy például 2017-ben. Na minden kész, na akkor előre indul a mai Retro Chat.
3: Csillagullás a Pannon Rádióban.
4: The Retro Chart.
1: Your number one.
3: Csillagullás a Pannon Rádióban.
5: 1995. Take that. Back for good.

0: number one.
1: Csillagullás a Pannonrádióban.
2: 2012. Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2017. Harry Styles, Sign of the Times.

0: Reklám.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
5: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
4: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
6: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
4: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
6: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
4: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
1: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Hugo, David Guetta és a Think of Me Karolova Rádió Mixében. Itt a Csillagulás mai utolsó órájában. Elérkeztünk a záróblokkhoz, még egy kettő kívánságdal teljesül. A hozzájuk kapcsolódó üzenetek pedig így szólnak. Szia, Bence vagyok. Nikinek szeretném kérni Bruno-tól a Lokát. Köszi, Alen. Meg lesz, jön Bruno és Kútvölgyi Sáradala, illetve Hello, Rico és Miss Mood Bonyodalom című számát kérni a Csillaghullásban. Köszi szépen, Fanni! Jön tehát Rico és Miss Mood, és a Bonyodalom Pulmax Rádió Mixében, előtte viszont Bruno és Kútvölgyi Sárától már is pörög a Lokká.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Panna Rádióban. 20 órától.
2: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
1: 21 órától.
3: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Hardwell Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
1: 22 órától.
4: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11, exclusive on Pannon Radio.
1: 23 órától.
5: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
1: Éjféltől pedig.
6: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
4: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
1: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
3: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to Pannon Radio.

Sam Felti és Rosalind közös dola, ez volt a Hard Like Mine egy kis Coldplay beütéssel. Sam Felt pedig a világsztárok estének állandó szereplője. A rádió műsora minden szombat este a második órában 21 és 22 óra között hallgatható, exkluzívan csak itt a Pannon Rádió hullámhosszán. Ahol is most a Csillaghullás mix veszi mindjárt kezdetét a 2020-as évek elejéről. Nagy-nagy zenék is, ez egy jó kis bulis egyvelekbe formálva, töményen egészen 20 óráig, amikor is majd kezdetét veszi a non-stop hip-hop 20 és 22 óra között. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, hétvégére hangulódásképpen számítok majd a figyelmetekre a 16 órai híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok, na műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hepatitis A vírus találtak Németországban, a Szerbiából származó bogyós gyümölcsökben. A mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási minisztérium közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtettek, miután Németországban hivatalos ellenőrzés során hepatitis A vírust mutattak ki egy fagyasztott gyümölcskeverékben. Az élelmiszer gyártója a pozsegai Frigopaun Kft. A hatóságok az ügyet azonnal továbbították az illetékes felügyelőségeknek, akik megkezdték az ellenőrzést. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. Az ünnepélyes megnyitó május 15-én 19 órakor lesz. Május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a rendezvény. A belépőjegy ára 1000 dinár. Szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni a jegyért. A 14 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. Idén a főnyeremény egy 5045D típusú John Deere traktor lesz. A szerb és a magyar katonaság közös légi gyakorlatot tartott Szabadkánál és Zomborban. A Szabadka környéki Békova sportrepülőtéren és a zombori aerodrom kaszárnyában tartottak ma gyakorlatot a Cross Landing 2026 keretében. A szerb és a magyar fél közös gyakorlata ezen a héten zajlik a két ország légterében és területén, közölte a szerb védelmi minisztérium. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Bácskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Az utolsó pillanatban érkezett az életmentő csapadék a termelők szerint. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. Az elkövetkező napokban további esőre van kilátás a térségben.
0: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: Csütörtök este 8-tól este 10. Non-stop hip-hop mindent visz.
1: Let's get creep.

0: Show that weekend in the UK. Yeah. I'd already been out there for about a week with Jurassic, Supernatural, and Noise. Rocking out by Stonehenge with the Roots. Next thing I know, I'm at the Scholar Club at King's Cross in the hallway, trying to understand the philosophy that she's kicking. Me and Bab still had to link up with Boulevard Connection. We had Denmark, Sweden, Norway.
1: Álláshirdetés.
2: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamuzsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e, a jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsity utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannónia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: reklámás hirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannoner TV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannoner TV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: cor, és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.